Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Dance, yes.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Korszerűbb lett a gyermekellátás Debrecenben, idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Továbbra is számíthatunk csapadékra. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Megnyíltak a tűzoltóságok gyermeknap alkalmából, Hajdú-Bihar vármegye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságai is fogadták a látogatókat a nyitott szertárkapuk rendezvény keretében, közölte a vármegyei katasztrófavédelem. A debreceni tűzoltók próbariasztások mellett füstsátorral és habpartival fogadták a gyerekeket. A hajdúszoboszlói laktanyában a tömlőkurítást is megtanulhatták az érdeklődők. A gyerekek beülhettek a gépjármű fecskendőbe, a magasból mentő létraszerre és a tűzoltó darúra. A tűzoltók mindennapjaiba való betekintés nem csak a legkisebbeknek, hanem a felnőtteknek is izgalmas programot ígért. Új MR-készüléket adtak át a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. A fejlesztéssel teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere, így az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR-vizsgálati helyben elérhető. A szakemberek szerint az új berendezés gyorsabb, pontosabb diagnózist tesz lehetővé, közölte rádiónkkal az Unideb. Megkezdődött hétfőn a Hajdú-Böszörményi ivóvízhálózat mosatása, valamint a víztornyok fertőtlenítése Hajdú-Böszörmény, Hajdú-Vid és Boda szőlő település részeken. Erről ír közösségi oldalán Hajdú-Böszörmény városa. A munkálatok várhatóan június 5-éig tartanak. A munkálatok ideje alatt kérik a lakosság türelmét, megértését. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rejvíz valósághű szimulációk során bizonyították, a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta a Best FM-nek Sípos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk. A csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: Sárga figyelmeztetés van érvényben, záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásokra is számíthatunk Debrecenben is, a környező településeken is. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 26-27 fok lehet a következő napokban, és a felhős idő ellenére magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 16 fok lehet a legkevesebb.

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

Egy kicsi mozgás mindenkinek kell, úgyhogy a karosszékből, vagy éppen a francia ágyból most keljenek csak fel. Jön Dua Lipa, és indul az edzési szezon. Ez a training season, ezzel startol a hónap második napján reggel. Vele pedig folytatjuk. Come.

0: És a Stones rajongók biztos imádták a reggel tegnap, és ma is fogják, mert hát bizony, mára is van egy aktualitásunk, mégpedig a híres születésnaposok tekintetében. Június 2-a kedd, szép jó reggelt mindenkinek, kiemelve az Anitákat és a Kármeneket, meg az Árminokat és az Árminákat. Névnapköszöntő is, a híres születésnaposok felköszöntése, friss információk és Debrecen igazi zenei kedvencei, ugye kezdhetünk?
1: 450 gyermek színjátszó érkezik Debrecenbe, megszépültek a debreceni bombázás áldozatainak sírjai. Hétvégéken sétáló utcává válik a Piac utca egy szakasza. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: 450 gyermekszínjátszó érkezik Debrecenbe. A Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó jubileumi zárófesztiváljának a Vojtina Bábszínház adott hont június 5-én és 6-án. A tavaszi programsorozatban országszerte több mint 3500 diák vett részt 219 csoportban. A szakmai zsűri ajánlása alapján a legkiemelkedő produkciókat hívták meg a debreceni fesztiválra, ahol 30 csoport mutatkozhat be. A rendezvény nem verseny, hanem a közös alkotás és a tapasztalatcsere ünnepe. Az előadásokat szakmai beszélgetések is kísérik, a cél pedig a gyerekek kreativitásának, önkifejezésének és közösségi készségeinek fejlesztése, mutat rá a De Hír. Megszépültek a debreceni bombázás áldozatainak sírjai, a Megvárt András gépipari és informatikai technikum diákjai csatlakoztak a Honvédség országos hadi sírkarban tartó programjához. A fiatalok a Matasz Hajdú Bihar vármegyei szervezetével együttműködve vettek részt a sírok rendbetételében. A kezdeményezés a debreceni bombázás áldozatainak emlékét is őrzi. Az 1944-es légitámadásban becslések szerint 1200-2000 civil és katona vesztette életét. A Megvárt iskola története is kapcsolódik a tragédiához, az intézmény egykori épületét is találat érte. Ekkor halt hősi halált Oláh István tanár, aki két diákját próbálta megvédeni a bombázás során. Írja a közösségi oldalán Széles Diana alpolgármester. Hétvégéken sétáló utcává válik a Piac utca egy szakasza Debrecenben. Július közepétől augusztus végéig hétvégenként autómentes övezetté alakítják a Piac utca egy újabb szakaszát Debrecen belvárosában. Péntek estétől vasárnap estig lezárják az autós forgalom elől, a Kossuth és Széchenyi utcák kereszteződésétől egészen az Arany János utcáig tartó részt, így ezen a szakaszon nem lehet majd behajtani. Pap László polgármester elmondása szerint a cél, hogy a belváros még élhetőbbé és vonzóbbá váljon a gyalogosok és a vendéglátóhelyek számára. A bevezetést részben az egyes villamos vonal felújítása miatt halasztották a nyár második felére, mivel addig pótlóbuszok segítik a közlekedést az érintett szakaszon. Győzelemmel zárta a szezont a DVSC Schaeffler. A debreceniek a kiesett Kozár Misleny otthonában az első fél időben még több hibával játszottak. Ennek ellenére a szünetre 7 gólos előnyt alakítottak ki. A második fél idő pedig már igazi örömjátékot hozott a bronzérmes debreceniek számára. A találkozó egyben búcsú mérkőzés is volt Hornyák Dóra számára. A Loki ikonikus játékosát a debreceni szurkolók hatalmas tapssal ünnepelték, különösen a hajrá szerzett góljainál. A lefújás után csapattársai és a drukkerek is megható pillanatok között köszöntek el tőle. A DVSC így győzelemmel, a Magyar Kupa ezüstérmével és a bajnoki bronzéremmel zárta a 2025-26-os szezont, írja a dvsc.kézilabda.hu.
0: Itt a június, tehát elvileg a nyár első hónapja, eddig még azért nem volt annyira nyárias az időjárás a tegnapi napot illetően, és a mai nap is felemás lesz, mert ugyan lassan elkezd emelkedni a hőmérséklet. Azért nem fogunk unatkozni, ami a záporokat, a zivatarokat illeti.
1: Sárga figyelmeztetés van érvényben, záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásokra is számíthatunk Debrecenben is, a környező településeken is. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 26-27 fok lehet a következő napokban, és a felhős idő ellenére magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 16 fok lehet a legkevesebb.
0: Köszönjük, 14-gel kezdjük a mai reggelt, és igen, 25 lehet a csúcs. Egyébként most nézem az időkép.hu egész heti előrejelzését. A 30 fok közeli és afeletti kánikula nem fog visszatérni. Ezzel szemben minden napra mondanak egy kis csapadékot és elég heves zivatar tevékenységet, így a keddi napra is, ahol elstartolt reggel az önök zenei kedvenceivel 7 perccel múlt el 6 óra. Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok!

0: Liquidodalát dalát hallották, akik ugyanúgy egy német együttes, rock együttes, mint mondjuk a Scorpions, és első nagy slágerük a Narcotic szólt a Kedd reggelben.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggel.
0: Bár az együttest 1996-ban alapították, azért a legnagyobb slágerük két évvel később érett be, 1998. augusztusában, úgyhogy a nyár vége egyik nagy slágere volt, nem csak Németországban, hanem szerte Európában a most hallott Narcotic. Na hát narkotikus állapotból mindenki ébredjen, ez a reggel az önök zenei kedvenceivel. A hét második napján. Június másodika van és kedd. Az Aniták és a Carmenek, az Árminok és az Árminák ünnepelnek, és igen, még most sem késő benevezni őket. Ugyanez igaz a születésnaposokra és az évfordulósokra is. Tudják, hogy az évfordulósok egy kalapban vannak a névnaposokkal? A születésnaposok külön fejezet, majd 10 óra előtt sorsoljuk őket, még délelőtt a névnapos és az évfordulós ajándékot is átadjuk. 14 fokkal kezdünk, és egyenlőre borult az ég Debrecen felett. Ez nem azt jelenti, hogy egész nap olyan borult időnk lesz, mint tegnap volt, és annyi eső sem jön, mint tegnap. Éjszaka is esett. Mondjuk milyen jó lett volna, hogyha ez májusban jön ez a mennyiség. Igen, kell még most is az eső, de sajnos bizonyos tekintetben ez már csak sovány vigasz, az aszály okozta károkat illetően. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 3933-1046. Ide érkezett Zsolt üzenete, ha valaki a repülőtéri Kanális utca körforgalom környékén közlekedik, akkor ne lepődjön meg, hogyha egy őzikével találja szembe magát. Itt a természet, vigyázzunk autósok, nehogy valaki elé kiszaladjon, a kis drága lélek. Őzikementes, ütközésmentes reggelt kívánunk önöknek. A Best FM-en érkezik a Follow the Flow. 10 perccel, fél hét.

0: Milyen durva, hogy ennyi év után is inkább az irigy hónaj, irigy szövegével énekeljük a dalt, és nem pedig a Shy Guys-éval. Na, hello, hello, jó reggel, Debrecen, a 90-es évek fiú csapata, a 104,6 megahertzen. Hello, hello, jó reggelt, napsütés, köszönjük, hogy itt vagy, kérlek, maradj még egy picit, olyan bizonytalanul kezd el, és hát ilyen lesz a folytatás, és ismétlődő esőre számíthatnak ma, kedden, és hogy még mire? Hát például a névnaposok arról, hogy jól felköszöntik őket, mi ezt többször megtesszük, az Aniták és a Carmenek, az Ármilók és az Árminák ünnepelnek. Na de mielőtt a két név, mármint a két fő névnap eredetét megmagyarázzuk, jöjjön néhány híres születésnapos. 122 évvel ezelőtt született Weissmüller János, mégpedig Erdélyben, és hát Weissmüller János néven nem, de Johnny Weissmüller néven bizony az egész világ ismerte ennek a karakterének köszönhetően. Még mindig hidegrázós, nem csak vasárnap délután a magyar televíziót nézve, akkor volt rendszeres a Tarzan filmek, az eredeti Tarzan filmek sugárzása. Szóval 122 éve született Johnny Weissmüller, ötszörös olimpiai bajnok, amerikai úszó, a Tarzan filmek hősének megformálója. 105 éve született Karinthy Ferenc író, Karinthy Frigyes fia. 102 évvel ezelőtt itt Debrecenben született Böszörményi Géza, filmrendező és forgatókönyvíró. Ő készítette a Recsk című filmet, és az Ismeri a Szandi Mandit címűt. 2004 óta nincs velünk. Később köszöntjük majd Dana Carveyt a Vén világából, Dominic Coopert, az a Skyt a Mamma Mia filmekből, Tony Herlitt a Spandau Ballet énekesét, ő ma 66 esztendős lett, és hát Anita műsora, neki kívánunk mindjárt boldog névnapot majd, indul ezzel a dallal délelőtt 10 órakor. Hogy miért is adtam belőle egy kis ízelítőt? Nos kérem, azért, mert Bernard Lloyd, az Alphaville együttes egyik tagja ma 66. születésnapját ünnepli. És akkor, kedves Aniták, rokonok és kollégák, boldog névnapot kívánok nektek!
1: Boldog névnapot! Boldog névnapot!
2: Köszöntjük Anita nevű hallgatóinkat! Az Anita női név, az Anna női név és a spanyol Juanita becenév összetételéből ered. Rokon nevei Anett, Anikó és Anna. Legismertebb viselője névnek Ábel Anita színésznő műsorvezető, Anita Ekberg svéd színésznő, Görbic és Kulcsár Anita kézilabdázók,

0: boldog névnapot kívánunk a Kármeneknek! Boldog névnapot,
1: boldog névnapot! Köszöntjük Kármen nevű hallgatóinkat! A Kármen spanyol eredetű női név, amely a Nuestra Señora del Carmen, azaz a Kármel hegyi miasszonyunk rövidülése. Rokon nevei Carmelia és Carmelina. A legismertebb viselője a névnek Pizé Carmen című operájának címszereplője, továbbá Rácz Carmen színésznő és természetesen ön kedves Carmen, aki a rádiót hallgatja.
0: És akkor a leghíresebb Carmen-e!

Aki nem kedveli annyira az operát, nem járatos annyira a műfajban, hát igen, sajnos a járatlanságom esetében ez rám is vonatkozik, azért ezt mindenki ismeri. Bizé, Carmen! És a Habanera. Ez csak úgy nektek, kedves Carmenek, és kedves Aniták, legyen boldog, és csodálatos a mai napotok, sok-sok köszöntéssel. Zsuzsit is köszöntjük, azt írta az előbb, hogy feldobtátok a napom ezzel a Shy Guys dallal. Az milyen már, hogy én is végig az Irigy Hónaim Irigy szöveget énekeltem. Zsuzsi, pont erről beszéltem. Ez a Best FM, a The Rolling Stones-szal. Tegnap már volt róluk szó, ma is lesz, ugyanis ma lenne 85 esztendős Charlie Watts a Rolling Stones-ból. 5 éve hunyt el augusztusban, úgyhogy most ráemlékezünk. Érkezik a Satisfaction 6 perccel fél hét utána.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, egy váratlan lehetőség adódik, ami elégedettséggel tölti el, érdemes bármilyen új dologba vágnia. Mika, romantikusakat vágyik a gyengédségre, szeretetre, és ezt megfelelő párkapcsolatban boldogan viszonozza is. Az anyagiak fontos szerepet játszanak az életében, szereti a szépet és a luxust. Ikrek, csalódás éri, mert azt hiszi, hogy mindenki olyan becsületes, tiszta lelkű, mint ön. Álmait a realitás talaján állva vetítse ki partnerére. Rák, el kell ismernie, hogy képtelen takarékoskodni. Nem sajnálja a pénzt, ha kedvenc hobbiáról vagy utazásról van szó. Anyagi jellegű döntéseit próbálja meg elharasztani. Oroszlán, elégedetlen önmagával, a karrierében kollégái akadályozhatják, vagy nem megfelelő partnerekkel ismerkedik meg. Szűz, a belső lelkéletében keletkezett problémák kibillentik az egyensúlyából, környezete részéről is negatív energiák húzzák vissza. Mérleg, itt az ideje, hogy az otthonában rendet teremtsen, legyen gyengédebb a családjával és kevésbé követelődző. Skorpió, megváltozhat gondolkodásmódja és az életmódja is, tervei közül is megvalósíthat néhányat, amivel családtagjainak is kellemes meglepetést szerez. Nyilas, valamilyen ügyben, amelynek régóta várta az eredményét, ma várakozáson felüli sikert arat, ha úgy ítéli meg, nyugodtan ünnepeljen. Vak, pénzügyi érzéke remek, főleg ha új üzleti ügyről van szó, valaki nagy hatást gyakorol önre, nem kizárt egy szerelmi kapcsolat komolyra fordulása. Vízöntő, lehetetlen nem ismer, eltökéltsége és ragyogó helyzet felismerése sikerhez vezet. Valak, a legmerészebb lépéseit is siker kíséri, kedvesihez lehet teljesen őszinte, bátran kimutathatja esetleges gyengeségeit és a fájdalmát is.

0: Where is my husband? Hát hol lenne? Elment dolgozni, és természetesen a reggellel teszi ezt, mármint hogy a Best FM Rádió napindító információs műsorával indul, és hallgatja a friss közlekedési információkat, meg egyebeket, a jó zenéket. Azt írja Kriszta, hogy jó reggelt, na ez most megint egy kormány mögött ugrálós muzsika. Jó, azért csak maradjunk ott abban a vezetői ülésben, és két kézzel fogjuk, ahogy illik. Pontosan úgy, ahogy tanultuk a kormányt, és figyeljünk az útra. Jó utat kíván Debrecen kedvenc rádiója. Néhány útlezárásról nem lesz újdonság, tudunk erről. Ugye le van zárva a szeméttelephez, a Vértesi úthoz, a Vértesi úti szeméttelephez vezető út. Pontosabban a Szepesi bekötő útat zárták le, és emiatt a 39-es autóbusz terelő útvonalon közlekedik. Valamint a múlt héten ideiglenes áthelyezték a Nyugati Ipari Park szervízút egy megállót út burkolati javítási munkák miatt a Harsona utcában. Erre figyeljenek. És hát nem változott a helyzet a Vámospércsi úton, nem változott a helyzet az Erzsébet utcában. Szabó Lőrinc is le van még zárva, ugye? Jól mondom? Jó lenne, hogyha lassan ezek a munkák már befejeződnének. Milyen szép lenne, hogyha eltűnnének a lezárások, sávelhúzások, és a nagy forgalom ellenére is egészen dinamikusan tudnánk közlekedni. Hát ez utóbbi a ma reggelre sem lesz igaz. Jó utat kíván a Best FM Rádió.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Jöhet egy kis hazai? Nem is akármilyen. Varga Miklós egyetlen igazi nagy szólós lágere az Európa, amely dalt meghalva nekem. Tudják, hogy mi szokott az eszembe jutni ezzel kapcsolatban? Egy film. És két kiváló színész. Bújtor, Ötvös Csöpi István és Kern András.
2: Segítség! Magyar vagyok! Európába tartunk! Európába!
3: Akkor arra úszom, fiam!
2: Csöpi!
0: Ötvös Csöpi és a hamis a baba. Európába tartunk. Ez az Európa. Varga Miklóstól.

Shut Up and Dance With Me. A Best FM-en a Volkomundalát hallották, 7 óra van. Azt írja Krisztina, egy másik Krisztina, hogy ó, de gyönyörű, még az előző dalhoz, ugye az Európához, a hideg is kiráz. Most buszon ülök és éneklek fülessel, és Krisztina, nem néznek furcsán rád az utazó közönség kedves tagjait? Hát ők is hallgassák a Best FM-et, hangosíts fel! Jó? Mert hogy jön a Villámvox, a reggeli Villámvox kedden, amikor is összecsapnak a 80-as évek zenéjének kedvéért.

0: És a ringbe még beszállnak azok is, akik az újdonságokat kedvelik, az újabb zenéket, főképpen ha hazaiak.
1: Ribi, megadok bármit, Ribi, megadok bármit, csak ébredsz fel, Ribi, bedobod bármit.
0: Én megadok bármit, csak önökön múlik, hogy mikor kapják meg ezt a bármit. Ricky Epoveri 1-es, Backstreet Boys 2-es, és Manuel Morionessel, ez lesz a 3-as.
2: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
3: A Miskolc-Debrecen vasútvonal szakaszait is kiemelten érinti a nagyszabású vasúti felújítási program. Intenzív rendőri jelenlét polgáron, a védelmi napon. Marad a Lokiban Dzsudzsák Balázs. Köszöntöm, íme a részletek. Áron Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Nagyszabású vasúti felújítási programot indít a MÁV, amely kiemelten érinti a Miskolc-Debrecen vasútvonal szakaszait is. Számolt be róla a HAON. A beruházások célja a vasúti pálya állapotának javítása, valamint a menetidők kiszámíthatóbbá, megbízhatóbbá tétele. A társaság közlése szerint több szakaszon is előregedett a pálya, ezért elengedhetetlenné vált a korszerűsítés. A felújítások előkészítése már megkezdődött, a kivitelezés pedig több ütem zajlik majd. A munkálatok ideje alatt egyes járatok menetrendje módosulhat, ezért az utasoknak hosszabb eljutási idővel és változásokkal kell számolniuk. Intenzív rendőri jelenlét, látványos bemutatók polgáron a védelmi napon. Az eseményt június 5-én rendezik Polgár sportpályáján, ahol a biztonság és a hivatásos szervek munkájának bemutatása kerül a középpontba. A rendezvényen a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat munkáját is közelebbről megismerhetik a látogatók. Jármű és eszközbemutatók, valamint rendőrségi kutyás program is színesíti a délelőttöt. Emellett a fiatalok számára kerékpáros Kressz versenyt is szerveznek, ahol játékos formában tesztelhetik a közlekedési tudásukat, de futóversenyen is rajthoz lehet állni. A programot a Hajdúnánási Rendőrkapitányság és Polgár Önkormányzata közösen szervezi, írja a haon.hu. Házhoz menő üveghulladékgyűjtés lesz június 6-án szombaton Hajdúböszörményben. A gyűjtést korábban meghirdették a hulladéknaptárban is, a település közösségi oldalán azt írják. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy legkésőbb reggel 5 óráig helyezzék ki a közterületre jól látható és biztonságos helyre a hulladékot. A közleményben az is olvasható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan Bodaszülőn, Hajdúviden és Pródon nem lesz házhoz menő üveghulladékgyűjtés. Marad a Lokiban Dzsudzsák Balázs, a DVSC csapatkapitánya az M1-nek megerősítette, megszületett a döntés a folytatásról, már csak a hivatalos bejelentés hiányzik. A válogatottsági rekorder szerint nem volt kérdés a maradás, mert továbbra is élvezi a futballt és szeretné minél tovább segíteni a klubot. Dzsudzsák úgy fogalmazott, a sikeres szezon és a sok pozitív élmény után még nehezebb lenne búcsút mondani a pályának.
0: És szerencsére nem kell elköszönnünk a napsugaraitól sem, mert hogy már is megérkeztek Debrecenbe.
2: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
0: Viszont nem lesz tartós a jelenléte, mert ugye a mai nap is felhős, itt-ott esős, záporokkal, zivatarokkal dúsított, és a jelenlegi 14-15 fok után napközben 25 fokos lehet. Majd ilyen a kedd, ez a kedd reggel, és benne pedig az eredmény hirdetés, és én még mindig nem számoltam össze, olyan rövidek voltak ezek a hírek az összes szavazatot, de biztos vagyok benne, hogy a hátralévő 30-40 fok már nem fogja tudni megfordítani ezt a végeredményt.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
0: Örül a szívem, amikor több generáció és egyetért egy dallal kapcsolatban, mondjuk apa és lánya, ugye Gréti, ugye Zsombor, hát persze, hogy a Ricky Epoveri, ez nagyon sok embernek bejött. Nincs több hely a lapon? Hát bocsánat, ilyen mechanikus szavazatszámláló vagyok, húzok azért még ide egyet, és örömmel jelentem, hogy ez lett a number one.

0: Extreme Boy, all right, ahogy az én így hónaim így énekeltem még az előző órában. Ez a reggel. Jó reggelt a Best FM-nek.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel.
0: Nagyon izgi voltam a reggeli, villámvoks, hát ami az első helyezést illeti nem annyira, mert hogy a Ricky a Poveri tényleg nagyon durván, már ugye a strigulákat a keverőpultra kellett húznom, mert a papírom már nem fért ki, annyit tetszettek küldeni, mármint egy szavazatból, viszont a második és a harmadik helyzetnél már nem volt ennyire egyértelmű a helyzet. Ha azt mondom, hogy egyetlen egy szavazattal sikerült a második pozíciót megszerezni a 90-es évek nagy kedvencének, és így maradt a harmadik helyen az egyik aktuális hazai kedvencünk, a Voodoo Vava, akkor azt elhiszik nekem? Hát higgyék el, tényleg nagyon kielezett volt, legalábbis abban a szektorban a küzdelem. Semmiféle küzdelem az utakon, csak is előzékenység és udvariasság, és mosolyogjunk egymásra, és legyünk türelmesek, és segítsük haladni a többieket is, akkor nekünk is jobb lesz, higgyék el, és ha átgondoltan közlekedünk, tehát nem állunk meg a kereszteződés kellős közepén, hogy azok számára is stoppot adjunk, akik éppen mehetnének, ó, hát az apró gesztus, szerintem ez mindenkinek belefér. Jöhet egy Trafipax információ? Még ez is belefér, azt írja nekem, csak találjon meg, Balázs megvan, tudják, ilyenkor sok egyes, meg kettes, meg hármas között kell meglelnem a közlekedés információkat, hogy csak a szokásos téglásnál, a benzinkútnál Trafipax van. Balázs, köszönjük az információt!
2: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: És igen, kapunk egy kis napsütést, de azért a felhők is megnövekednek majd a felünk felett. Jön az eső, zápor, zivatar, változékony napunk lesz olyan 25-26 fokkal a jelenlegi 14-15 fok után. Egyébként a héten nem tér vissza még a nagy kánikula, maradunk 30 fok alatt. Én viszont hamarosan visszatérek, és a Mamma Mia filmek rajongóinak kedvezek, mert a franchise-ból valaki ma ünnepli a születésnapját, úgyhogy hamarosan abba nem hagyja.

0: A jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: www.esküvőihelyszín.hu.
1: Családias esküvői helyszín Erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. csereerdőszíve.hu.
2: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
5: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.

0: Ez a Best FM. A napsütéses szép reggel Debrecen, pontosan 7:30. Na tegye fel a kezét, de csak az egyiket, ha vezet, aki imádja a Mamma Mia filmeket. Én is vezetek, csak műsort, és feltettem mind a kettőt. És hát mivel, hogy ma aktualitása van a franchise-ból, ma ünnepli a születésnapját, mégpedig 48 esztendős lett az a színész, aki tulajdonképpen a Mamma Mia televíziós sorozatnak, vagy pontosabban mozi sorozatnak köszönhetően ismertünk meg, ezért érkezik is Dominic Cooper, az a Sky, aki ugye Sophie párja, és a következő részben kiderült, hogy debütált a filmekben. Csak egy kis érdekesség, Dominic Cooper ma 48 esztendős, Justin Long színész pedig egy évvel fiatalabb nála, 47 esztendős. És mi köti össze a két színészt? Most kérem azt, hogy az életben Amanda Seyfried, a főszereplő színésznő, tehát Sophie párja volt, élettársa pár éven keresztül, Justin Long, aki már 47 éves, a filmben pedig a párja, Dominic Cooper, úgyhogy érkezik is a Mamma Mia a Best FM-mel. Jó lesz!
1: Sky!
2: Merre jártál? Egész délután jöttek a vendégek, és te eltűntél.
1: Bocsánat, csak sétálgattam a szigeten, és úgy elszaladt az idő. Hová készülsz?
2: Legény búcsú. A szabadság vége. Legalábbis egyesek szerint. De nekem az este az életem legnagyobb kalandja előtt.
1: Tudod, hogy meg akartam keresni az apámat.
2: De ezt már milliószor megbeszéltük. Nem kell neked apa, hiszen van családod.
1: És te sohasem hagysz el.
2: Most viccelsz? Felforgattad az egész világomat.
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most.
3: Egy filmzene.

0: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Természetesen mindig egyedül kell sétálni, legalább egy, de inkább másfél, s ha lehet két órán át napjában. A séta az élet legemberibb életütemét fejezi ki. Aki sétál, nem akar eljutni sehová, mert ha célzattal és uticéllal ered útnak, már nem sétál, csak közlekedik. A sétáló útközben minden pillanatban megérkezett a séta céljához, mely soha nem egy ház vagy fatörzs, vagy szép kilátás, csak éppen ez a levegős és közvetlen érintkezés a világgal. Egy ember, aki lassan elvegyül a tájjal, része lesz egy erdőnek vagy mezőnek, ütemesen átadja magát a természet nagy díszletei között az örök valóságnak, az időtlen világi térnek, minden pillanatban úgy érzi, hazatért séta közben. A séta a teljes magány. Egy szobában könyvek és tárgyak vannak körülötted, melyek életed feladataira és kötelességeire figyelmeztetnek, a munkára vagy a hivatásra. Aki sétál, megszabadult munkájától, egyedül van a világgal, lelkét és testét átadja az ősi elemeknek. Gondold meg, hogy a földön jársz és csillagok alatt sétálhatsz. Nagyszerű dolog ez.

the end. Hát még nem az óra legvégén, mert hogy 3 perccel múlt el 3:48, úgyhogy hát a végéhez közeledve a Linkin Park dalát hallották, Enci közlekedési információja jön, tőle hallottuk ma reggel először, a Mák utcában aktív a Trafibox, és jön néhány programajánlat már a június 2-ára, például egy kiállítás, amit ma a Mélius Juhász Péter könyvtárban nyitnak meg. A kezdési időpont 5 óra, és egyébként pedig a vidéki késő modern épületek alakulásai Hajdú-Bihar vármegye kis településein címmel rejtett tartalékok Szuszik Dóra kiállításáról van szó, tehát ma 5 órakor lesz a megnyitója. Mondok még programajánlatot mára, a Déri Múzeum ajánlatával hadd folytassam. A mai napon 16:30-tól emlékezés Trianonra, nem kell beszélni róla sosem. Váradi Katalin történész, múzeológus mutatja be a Trianon 100 virtuális kiállítást. A helyszín a Déri Múzeum díszterme, a részvétel pedig díjtalan. És van egy színházi előadás is, pontosabban lesz este 7 órától. Dés László, Geszti Péter, Békés Pál, a Dzsungel könyve, musical. Jó szórakozást kívánunk hozzá!

egy kis 90-es évek, a Best FM-en még pedig a ritkábban hallható kategóriából. Köszönöm a zenei szerkesztőnek, hogy gondoskodott róla, ne felejtsem el. Én sem azt a dalt, ami idén már 30 esztendős lett. Ah, Mr. Mr., neked is bejött? Pont rád gondoltam. Igen, Donna Louise, de jól esik ez így reggel. Hát jó, bizony, 1996 nagy kedvence volt a Velszi énekesnőtől, aki akkor egyszer mutatta meg magát, és utána többször sem. Vele zártuk az órát a Best FM-en, hogy majd nyissunk egy következőt egy olyan énekesnővel, aki már sokkal többször szerepelt, pedig nem a 90-es évek óta énekel. Napjaink egyik nagy kedvence Taylor Swift.

8 és 9 óra között névnaposokat is köszöntünk. A Kármenek mellett az Árminok, az Árminák és az Aniták ünnepelnek. Ő is...

0: És 15 éves lett ma Pink kislánya, Willow. Valószínű, hogy nem került volna be a Best kalendáriummal a 15 esztendős hölgy felköszöntése, ha nincs ez a dal. Anyucival! Na, csalogassuk csak vissza a napsugarait, most éppen eltűntek a felhők mögött. Igen, ilyen napunk lesz, változékony az időjárás tekintetében. Évi mindjárt beszél önöknek is erről a Best FM-en, hiszen pontosan 8 óra van.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: Csak az a szép zöld gyep.
2: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekor műnövény falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: 40%-os akció a Pap Optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a Pap Optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
7: civisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
2: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
8: Korszerűbb lett a gyermekellátás Debrecenben. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Továbbra is számíthatunk csapadékra. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
8: Megnyíltak a tűzoltóságok gyermeknap alkalmából. Hajdú-Bihar vármegye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságai is fogadták a látogatókat a nyitott szertárkapuk rendezvény keretében, közölte a vármegyei katasztrófavédelem. A debreceni tűzoltók próbariasztások mellett füstsátorral és habpartival fogadták a gyerekeket. A hajdú-szoboszlói laktanyában a tömlőgurítást is megtanulhatták az érdeklődők. A gyerekek beülhettek a gépjármű fecskendőbe, a magasból mentő létraszerre és a tűzoltó darúra. A tűzoltók mindennapjaiba való betekintés nem csak a legkisebbeknek, hanem a felnőtteknek is izgalmas programot ígért. Új MR-készüléket adtak át a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. A fejlesztéssel teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere, így az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR-vizsgálati helyben elérhető. A szakemberek szerint az új berendezés gyorsabb, pontosabb diagnózist tesz lehetővé, közölte rádiónkkal az Unideb. Megkezdődött hétfőn a hajdúböszörményi ivóvízhálózat mosatása, valamint a víztornyok fertőtlenítése. Hajdú-Böszörmény, Hajdú-Vid és Bodaszőlő település részeken. Erről ír közösségi oldalán Hajdú-Böszörmény városa. A munkálatok várhatóan június 5-éig tartanak. A munkálatok ideje alatt kérik a lakosság türelmét, megértését. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rejvíz valósághű szimulációk során bizonyították, a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta a Best FM-nek Sípos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
9: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, a csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
7: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
8: Sárga figyelmeztetés van érvényben, záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásokra is számíthatunk Debrecenben is, a környező településeken is. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 26-27 fok lehet a következő napokban, és a felhős idő ellenére magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 16 fok lehet a legkevesebb.
10: Hogy jobban pörögjön a munkaidő.
11: Jöjjön egy újabb best-of listás.
10: Jöjjön egy újabb

0: voltál. De nagyon-nagyon jók voltak, csak sajnos már nincsenek, mert hogy feloszlott a Margaret Island, milyen kár értük.
1: Oviba. Sziasztok. Suliba. Munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
0: És nem voltál jó, című dalukat játszotta önöknek június 2-án kedden. Jó reggelt a 104,6 MHz-en. Hogy alakul a hőmérséklet? Hát legalább 2 fokkal több van, mint amennyivel 6 órakor kezdtük. Ilyen 17 fok körül Debrecen belvárosában. Fúj a szél. Néha előbújik a napocska, néha meg vissza a felhők mögé. Ha még nem indultak el otthonról, az esőkabátra esernyőre ma is szükségünk lesz, és tulajdonképpen a hét majdnem mindegyik napján a hétvégére is egészen komoly zivatar tevékenységet jósolnak. Mindamellett pedig, hogy

0: Nem megy 30 fok közelében a hőmérséklet, ma is 25-26 lesz, és hát a következő napokban is ez lesz majd a jellemző szám. Két trafipax, az egyik egy box, az Debrecenben a Mák utcában, M mint Márton, és a másik pedig Téglásnál a benzinkútnál. Jó utat és baleset, valamint bírságmentes közlekedést kíván a Best FM, no meg boldog névnapot a Kármeneknek!
1: Köszöntjük Carmen nevű hallgatóinkat! A Carmen spanyol eredetű női név, amely a Nuestra Señora del Carmen, azaz a Carmel hegyi miasszonyunk rövidülése. Rokon nevei Carmelia és Carmelina. A legismertebb viselője a névnek Pizé Carmen című operájának címszereplője, továbbá Rácz Carmen színésznő, és természetesen ön kedves Carmen, aki a rádiót hallgatja.
0: Az Aniták felköszöntése előtt ezt még muszáj. Ma reggel azon vagyok, hogy megkedveljék az operát, amíg nem kedvelnék. Eléggé, mondjuk, lehet kezdeni Bizé Carmennyénél, mert az mégiscsak egy populárisabb darab eműfajon belül. Hát vannak olyanok, akik imádják az operát, többen vagyunk ebben a kis országban olyanok, akik kevésbé. Na de soha ne mond azt, hogy soha. Boldog névnapot kívánunk a Carmeneknek, Bizé Carmen nyitányával.

0: mesterdarab. Csodálatos. És csodálatos napot kívánunk az Anitáknak.
1: Köszöntjük Anita nevű hallgatóinkat! Az Anita női név, az Anna női név és a spanyol Juanita becenév összetételéből ered. Rokon nevei Anett, Anikó és Anna. Legismertebb viselője névnek Ábel Anita színésznő műsorvezető, Anita Ekberg svéd színésznő, Görbic és Kulcsár Anita kézilabdázók,

0: Kedves Aniták, boldog névnapot kívánunk Önöknek, ha hallgatók, ha rokonok, vagy éppen ha kollégák Szabó Anitát köszöntsék majd ma délelőtt, és hát hallottuk Ábel Anitát, ugye, bár aki természetesen a Szomszédok című teleregény egyik kiválasztott volt. Julcsi!
1: Julcsi, Adam, gyertek, itt a gaja! Julcsi!
2: Julcsi!
3: Mi baj?
1: Adjál!
3: Mi baj van, kibántok?
1: Minek kellett ide jönnünk? Nekünk ott nagyon jó volt. Ott maradtak a barátaim. Itt meg lógjak egy üres házba.
3: Persze. Kozma Jocó, mi? Azt hiányzik neked.
0: A Kozma Jocó, mi? Na, azt hiányzik neked! Hát a panelben is találsz. Bőven van választék, volt is. Emlékezzenek csak, kik is udvaroltak. Julcsinak, azaz Ábel Anitának. Boldog névnapot kívánunk neki, és boldog névnapot kívánunk Sárközi Anitának is. Színésznő, énekesnő, az Anitáinkat az Elképzelt Szerelem című dallal köszönti a Best FM. Boldog napot, csajok!

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Hello, Miki vagyok, lenne egy trafi infom. Barmazúgáson beszemény fele, a keleti híd után trafi méri a beszemény fele őket, és bent Újvároson pedig a tábla után ott várják, és meg is állítják a védkeseket.
0: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván! A Best FM! Zenéből sosem elég.
2: Hamarosan folytatjuk.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
5: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
0: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei.
0: Megállás nélkül.
6: Hi, this is James Blunt.
7: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
8: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
9: Hey, I'm Mariah Carey.
0: Bárhol is vagy, ott van veled
2: a Best FM.
0: A Best FM.
10: Marian is tudja ezt, és be is jelentkezik az Ebel főiskola elől. Az Ótemető utcában 3-as koccanás történt. Ugye erre gondoltál, Marian? Köszönjük a friss információt. Neked érkezik a Huntrix, 8:30, ez a Golden, a kedreggelben.

0: A Best FM-en a 80-as években jártunk, és maradunk még a múltban, már csak azért is, mert egy perc történelem jön. A Dire Straits együttes dala után 3 perccel múlt el 3:49, de mielőtt ez megtörténne, kérdezem, ott vannak még a felek az Ótemető utcában, az Ebronnél volt egy 3-as koccanás, Marian írt először erről, és utoljára is. Elképzelhető, hogy már nem okoznak forgalmi akadályt, és továbbálltak. Ha igen, vagy ha nem, de akkor is csak a Best FM. A telefonszámom 500-540. És 233 éve annak, hogy Franciaországban a jakobinusok Robespierre vezetésével átveszik a hatalmat, megkezdődik a jakobinus diktatúra. 130 éve szabadalmaztatta az a feltaláló fizikus a találmányát, akinek a nevét mi rádiósok azóta is áldjuk. Úgy hívták, hogy Marconi, Nobel-díjas fizikus volt, és igen, az ő nevéhez fűződik 1896-ban a rádió szabadalmaztatása. Magyarországon itthon 80 éve megalakult a Magyar Úttörők Szövetsége. A cserkész mozgalom helyébe lépő szövetség a magyar társadalom gyermekszervezete lett. Az úttörő csapatokba tömörülő kisdobosok, úttörők, úttörővezetők és pártoló tagok tömegszervezete. És még mindig történelem, de már a közösségi közlekedést illetően. Ma 35 esztendős az Intercity, 1991. június 2-án állt ugyanis forgalomba a MÁV első Intercity Express vonata, akkor Miskolc és Budapest között. És 37 éve annak, hogy egy filmes eseménnyel zárjam a Best kalendáriumot, hogy bemutatták a 80-as évek végén a nagyszerű Robin Williams-el a Holdköltők Társaságát, a filmet, amelynek az utókor számára is van üzenete. Hallgassák csak!
1: Miért álltam fel ide? Kinek van ötlete?
2: Hogy magasabb legyen.
1: Ne, nem. Köszönöm a játékot, Mr. Dalton. Azért álltam fel, hogy emlékeztessem magamat. Mindig mindent meg kell nézni más szemszögből is.
0: Na ugye, örök igazság.
1: Innen fentről egészen másmilyen a világ. Nem hiszik el? Jöjjenek, nézzék meg maguk.
0: De, elhisszük, tanár úr, most éppen a Mennyországból figyel ránk Robin Williams, a földön viszont itt van Pink kislánya, akinek ma van a 15. születésnapja, és mert ezt a dalt ő énekli anyukájával, ezért le is játszom. Willow Sage Hearts-en.

0: És ilyen volt, ilyen lett rovatunkban. Hát ilyen lett. De hogy milyen volt eredetiben a Spandau Ballet Gold című dala, azt megmutatom majd önöknek. Mégpedig az énekes születésnapján őt is felköszöntjük, de csak a következő órában.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra. A metrágos kiszállítás megbízható magyar gyártó. Metásít. A lemezbe zárt érték.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: 450 gyermekszínjátszó érkezik Debrecenbe. Megszépültek a debreceni bombázás áldozatainak sírjai. Hétvégéken sétáló utcává válik a Piac utca egy szakasza. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: 450 gyermekszínjátszó érkezik Debrecenbe. A Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó jubileumi zárófesztiváljának a Vojtina Bábszínház adott hont június 5-én és 6-án. A tavaszi programsorozatban országszerte több mint 3500 diák vett részt 219 csoportban. A szakmai zsűri ajánlása alapján a legkiemelkedő produkciókat

0: hívták meg a Debreceni Fesztiválra, ahol 30 csoport mutatkozhat be. A rendezvény nem verseny, hanem a közös alkotás és a tapasztalatcsere ünnepe. Az előadásokat szakmai beszélgetések is kísérik, a cél pedig a gyerekek kreativitásának, önkifejezésének és közösségi készségeinek fejlesztése, mutat rá a De Hír. Megszépültek a debreceni bombázás áldozatainak sírjai, a Megvárt András gépipari és informatikai technikum diákjai csatlakoztak a Honvédség országos hadi sírkarbantartó programjához. A fiatalok a Matasz-Hajdú Bihar vármegyei szervezetével együttműködve vettek részt a sírok rendbetételében. A kezdeményezés a debreceni bombázás áldozatainak emlékét is őrzi. Az 1944-es légitámadásban becslések szerint 1200-2000 civil és katona vesztette életét. A Megvárt iskola története is kapcsolódik a tragédiához, az intézmény egykori épületét is találat érte. Ekkor halt hősi halált Olá István tanár, aki két diákját próbálta megvédeni a bombázás során, írja a közösségi oldalán Széles Diana alpolgármester. Hétvégéken sétáló utcává válik a Piac utca egy szakasza Debrecenben. Július közepétől augusztus végéig hétvégenként autómentes övezetté alakítják a Piac utca egy újabb szakaszát Debrecen belvárosában. Péntek estétől vasárnap estig lezárják az autós forgalom elől, a Kossuth és Széchenyi utcák kereszteződésétől egészen az Arany János utcáig tartó részt, így ezen a szakaszon nem lehet majd behajtani. Pap László polgármester elmondása szerint a cél, hogy a belváros még élhetőbbé és vonzóbbá váljon a gyalogosok és a vendéglátóhelyek számára. A bevezetést részben az egyes villamos vonal felújítása miatt halasztották a nyár második felére, mivel addig pótlóbuszok segítik a közlekedést az érintett szakaszon. Győzelemmel zárta a szezont a DVSC Schaeffler. A debreceniek a kiesett Kozár Misleny otthonában az első félidőben még több hibával játszottak. Ennek ellenére a szünetre 7 gólos előnyt alakítottak ki. A második félidő pedig már igazi örömjátékot hozott a bronzérmes debreceniek számára. A találkozó egyben búcsú mérkőzés is volt Hornyák Dóra számára. A Loki ikonikus játékosát a debreceni szurkolók hatalmas tapssal ünnepelték, különösen a hajrá szerzett góljainál. A lefújás után csapattársai és a drukkerek is megható pillanatok között köszöntek el tőle. A DVSC így győzelemmel, a Magyar Kupa ezüstérmével és a bajnoki bronzéremmel zárta a 2025-26-os szezont, írja a DVSC kézilabda.hu.
1: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben, záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásokra is számíthatunk Debrecenben is, a környező településeken is. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 26-27 fok lehet a következő napokban, és a felhős idő ellenére magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 16 fok lehet a legkevesebb.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Best reggel. Sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
1: És a legizgalmasabb órával, amelynek a végén tényleg jön egy örömteli pillanat, hát sokak számára, akik mondjuk hallhatják a nevüket, és nem is készültek arra, hogy valaki benevezhette őket Debrecen kedvenc rádiójának a születésnapi tortasorsolására, és egy pedig kifejezetten örömteli lesz, már mint egy hallgatónk számára, aki meg is nyeri majd ma a Monami kávézó és cukrászda Málnás Zacher tortáját. Ziher, hogy ez lesz a mai ajándék. Sok szerencsét kívánunk az érintetteknek, mármint azoknak, akik június 2-án születtek. Például a 80-as évek kedvenc angol könnyű zenei együttesének. Az énekese Tony Hadley, emlékeznek még a Spandau Ballet-ra? Ez volt az egyik legnagyobb slágerüke.

ezt is feldolgozták. Mégpedig egy PM Down nevű egy kis lemezes figura ebben a dalában. Nos, Tony Hadley, aki a két Camp fiú, Martin Camp és Gary Camp mellett volt a gerince a Spandau Ballet-nak, 66 esztendős lett ma, úgyhogy köszönti is Debrecen kedvenc rádiója. Az ilyen volt ilyen lett rovatunkban a Spandau Ballet énekesét. 10 percünk van fél 10-ig hátra.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Megnyílt Debrecen legújabb jó market üzlete. Élelmiszer, vegyi áru, játék és papírírószer. Nyitási akciók. Zöld domestos 599 forint. 24 darabos piros mokate 3 azegben kávé 899 forint. Füredi út 51. A Volt szertársportbolt helyén.
2: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hey, this is Anastasia.
7: Hello, I'm Calvin Harris.
8: This is Carly Rae Jepsen.
9: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
10: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
11: Bárhol is vagy.
12: Bárhol is vagy.
11: Ott van veled.

0: micsoda energia, micsoda tempó, imádjuk ezt a dalt, Opitz Barbie-tól is, meg hát nyilván az eredetit is, ez volt az Utánam a vízözön, és hát utánam és előttem, esőt mondanak mára is, ugyan nem vízözön jellegű, de azért ismétlődő zápor az ivatarra ma is lehet számítani, ugyan most szépen süt a nap, és a felhőségbolt mellett emelkedik a hőmérséklet, így 9:30 után 10 perccel olyan 18 fok körül van Debrecen belvárosában. 1992-vel folytatjuk, legalábbis a film abban az évben volt óriási siker, aztán annyira bejött az embereknek, hogy lett folytatása is. Én úgy szoktam hívni, hogy az MTV, a Music Television generáció filmje, a Vén világa. Vén világa. Az amerikai filmvégjáték egyébként a Saturday Night Live című sketch műsor film változata, és ebben a filmben debütált Mike Myers és Dana Carvey, magyar hangok Geszti Péter és Szikora Róbert. Kettőjük közül nyilván Mike Myers, aki nagyobb karriert futott be, ugye Sir Austin Powers, Dana Carvey kisebbet, de neki van ma a születésnapja, úgyhogy egy speciális verzióban érkezik a Bohém Rapszódia. A ma 71 esztendős Dana Carvey-val.
1: Na figyelj, még mindig az őseimmel élek, ami persze tök ciki. De van egy magával ragadó kábel TV műsorom, és tudom, hogy milyen egy jó muri. Legjobban azt szeretném, hogyha a Vén világából meg is élhetnék. Még megtörténhet? Persze csak, ha majd majmok röpködnek a seggemből. Gázkocsia. Íve a legjobb barátom, Gáz Elgár.
2: Hello.
1: És most, uraim, következik a Bohém Rapszódia.
2: Jó ötlet.

0: Everybody's Changing, a Best FM-en a Kindalát hallották, 6 perccel 10 óra előtt egy születésnapos zenésszel, bizonyos Tim Rice Oxley, valaki ma 50 esztendős lett, na de utána nézzük, halljuk a mi számunkra legfontosabb születésnaposokat a Best FM rádió hallgatói közül, akik bizony ma tortát nyerhetnek a Malami Kávézó és Cukrászda felajánlásában, egy Málmás Zacher tortát. Beledz Zsolt az egész családja nevezi. Képzel Zsolt, pont egy idős vagy Tim Rice Oxley-val, akit az előbb hallottunk a Keen együttesben. Ő is 50 esztendős, te is 50 vagy. Zeke Katalint a munkatársai köszöntik. Kedvenc helye a kormányhivatal, ahol együtt dolgozunk, és mindig a Best FM-et hallgatjuk. Imádunk lassolni, főképp, ha beesne egy jó kis születésnapos torta. Hát, csajok, rajtam nem újjon. De a tortát nyerheti Bódi Bianca, akit a családja nevezett, Kelemen Zoltán Lionel, akit a tesója, anyukája, Irma mama és Angi. Lionel ma negyed évszázados, szereti a Star Wars filmeket, és tele van tetoválással. Nem, á, tényleg? Csubakát is magadra varrattad? Antal Tibit, a Black Family köszönti, Sütő Krisztiánt a szülei, Krisztián egy sportos energia bomba, kosarazik, focizik, rollerezik, bicajozik, és kereken 9 esztendős a mai napon. Osztálykirándulás? A buszon hallgatjátok a Best FM-et? Akkor puszilunk, Krisztián, vagyis hát nem puszilunk, anya, apa és mama puszil, mi meg üdvözlünk innen a Best FM-ből, és boldog születésnapot kívánunk neked, meg jó osztálykirándulást. Kele Zsuzsanna Esztert Kele Csengeri Enikő nevezte, Pap Tündét Gabi, a férje, Gavalérni Diószegi Brigitát pedig Niki, Krisztián és Tamás. De tortát nyerhet Vilmányi Attila, az unoka hoga jó voltából. Orosz Fodor Eszter, akiről az egész család nem feledkezett el. Ihász Vivien, aki ma 7 esztendős, Kovács Gebei Fruzsina, akit az anyuká és a tesója köszönt, Kovácsné Mosek Erzsébetet is, őt Annácska és Fecó, Horváth Béla, Nagy Bella, Fülöp Anikó, Jászovics Béláné, Bodnár Mária, Tóth Andrea, Kocsenda Anikó, Hatházi Csaba, mind-mind tortára esélyesek, de hát ahogy már az lenni szokott ilyenkor, tortát bizony csak egy valaki nyerhet. Ma reggel ő.
1: Igen, tessék.
0: Bódi Bianca?
1: Igen.
0: Csókolom, tanárnő. Azon gondolkodom, hogy hogy lehet...
1: Hogy melyik rádiót egy... hallgatom?
0: Nem, olyan gyorsan ne haladjunk, én nem bírom ezt a tempót, öreg vagyok már ehhez. Szóval azon gondolkodom, hogy hogy lehet egy matematika tanárnő aranyos. Na.
1: Hát úgy, hogy közben aranyműves is vagyok, és néha marad rajtam egy kis aranypor.
0: Jaj, jó, én arra gondoltam, hogy a matematika miatt mondja az osztálya önről, vagyis hát a rólad, ne, kedves azért, Bianca, azért, hogy a legaranyosabb matematika tanár. Nem akarok ilyen sztereotípiákkal élni, mert lehet a matematikát szeretni, és lehet nagyon nem szeretni. Gondolom, te nem az utóbbi kategóriába tartoztál.
1: Nem, én mindig szerettem, bár a kedvenc tantárgyam az a testnevelés volt, de nagyon szerettem a matekot, mert nem kellett tanuljam. Én azt értettem, és így nagyon könnyű volt.
0: Na látod.
1: Úgyhogy azt csak érteni, meg nem érteni lehet.
0: Ennyi, hát ebben különbözünk mi egymástól. Nagyon, de nagyon durván. Jó, hagyjuk ezt az egy meg egyet, az kettő, ez még nekem is megvan, de egy, amit megehetsz ma, egy születésnapi torta, és igen, nagyon aktuális volt a kérdésed, hogy igen, melyik rádiót hallgatom? Na, melyiket?
1: A Best FM-et.
0: Szia, Fazekas Laci vagyok, megnyerted a mai születésnapi tortát.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: A családod nevezetben is azt írták rólad, hogy tényleg a legalábbis az osztálya szerint te vagy a legaranyosabb matematika tanár. Jó, és hány karátos?
1: Hát, még egész kevés, de majd az évekkel egyre több lesz.
0: Monami Kávézó és Cukrászda, Málnás Zacher torta. Jó étvágyat hozzá!
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Lenne még egy pizzám, a Melancsból a reggel informátorának jár. Ma reggel ő Marian lett, egy balesetről számolt be, de szerencsére hamar rendezték a felek a kérdést, és tovább hajtottak onnan. Marian viszont jelentett, és ez nálunk most egy pizzát jelent Tasi Marian a Melancs Pizzéria felajánlásában.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: És igen, reggel 6 óra és 7 óra között már ígértem önöknek, hogy majd Szabó Anita, akinek ma van a névnapja, drága Anita, boldog névnapot kívánunk. Egy születésnapossal indítja a kedd délelőtt vele! A 80-as évek NSK triójából, az Alphaville-ből ma Bernard Lloyd ünnepli a 66. születésnapját. Jön a Big in Japan, a Biki Csunáj, aztán a Fehér Holló.

0: És tavaly, a tavalyi Campus Fesztiválon ő volt az, aki felforrósította a hangulatot. A nagy templom előtt. Nagy templom? Nagy színpad előtt. Hát a nagy templom előtt majd a virágkarneváli hét jön, de addig még lesz Campus Fesztivál idén is sztár fellépőkkel. Nálunk John Newman érkezik majd a Love Me Again-nel. 10 óra van. Szép napot a Best FM-mel.
1: A Miskolc-Debrecen vasútvonal szakaszait is kiemelten érinti a nagyszabású vasúti felújítási program. Intenzív rendőri jelenlét Polgáron, a védelmi napon. Marad a Lokiban Dzsudzsák Balázs. Köszöntöm, íme a részletek, Árman Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Nagyszabású vasúti felújítási programot indít a MÁV, amely kiemelten érinti a Miskolc-Debrecen vasútvonal szakaszait is. Számolt be róla a HAON. A beruházások célja a vasúti pálya állapotának javítása, valamint a menetidők kiszámíthatóbbá, megbízhatóbbá tétele. A társaság közlése szerint több szakaszon is előregedett a pálya, ezért elengedhetetlenné vált a korszerűsítés. A felújítások előkészítése már megkezdődött, a kivitelezés pedig több ütemben zajlik majd. A munkálatok ideje alatt egyes járatok menetrendje módosulhat, ezért az utasoknak hosszabb eljutási idővel és változásokkal kell számolniuk. Intenzív rendőri jelenlét, látványos bemutatók Polgáron a védelmi napon. Az eseményt június 5-én rendezik Polgár sportpályáján, ahol a biztonság és a hivatásos szervek munkájának bemutatása kerül a középpontba. A rendezvényen a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat munkáját is közelebbről megismerhetik a látogatók. Jármű és eszközbemutatók, valamint a rendőrségi kutyás program is színesíti a délelőttöt. Emellett a fiatalok számára kerékpáros Kressz versenyt is szerveznek, ahol játékos formában tesztelhetik a közlekedési tudásukat, de futóversenyen is rajthoz lehet állni. A programot a Hajdúnánási Rendőrkapitányság és Polgár Önkormányzata közösen szervezi, írja a haon.hu. Házhoz menő üveghulladékgyűjtés lesz június 6-án szombaton Hajdúböszörményben. A gyűjtést korábban meghirdették a hulladéknaptárban is, a település közösségi oldalán azt írják. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy legkésőbb reggel 5 óráig helyezzék ki a közterületre jól látható és biztonságos helyre a hulladékot. A közleményben az is olvasható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan Bodaszőlőn, Hajdúviden és Pródon nem lesz házhoz menő üveghulladékgyűjtés. Marad a Lokiban Dzsudzsák Balázs, a DVSC csapatkapitánya az M1-nek megerősítette, megszületett a döntése a folytatásról, már csak a hivatalos bejelentés hiányzik. A válogatottsági rekorder szerint nem volt kérdés a maradás, mert továbbra is élvezi a futballt és szeretné minél tovább segíteni a klubot. Dzsudzsák úgy fogalmazott, a sikeres szezon és a sok pozitív élmény után még nehezebb lenne búcsút mondani a pályának. Sárga figyelmeztetés van érvényben, záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásokra is számíthatunk Debrecenben és a környező településeken is. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 26-27 fok lehet a következő napokban, és a felhős idő ellenére magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 16 fok lehet a legkevesebb.
2: A te zenéd. A te rádiód. Ez a Best FM.

Kellemes délelőtt, csodás napot mindenkinek, Miley Cyrus-szal folytatjuk a Best délelőtöt, aki nemrég kapta meg a saját csillagát a hollywoodi hírességek sétányán. Az utakon ma is figyeljenek, és várom az infókat, 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-933-1046. Rádiózzunk együtt 14 óráig, a mikrofonnál Szabó Anita.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, egy váratlan lehetőség adódik, ami elégedettséggel tölti el, érdemes bármilyen új dologba vágnia. Mika, romantikus alkat vágyik a gyengédségre, szeretetre, és ezt megfelelő párkapcsolatban boldogan viszonozza is. Az anyagiak fontos szerepet játszanak az életében, szereti a szépet és a luxust. Ikrek, csalódás éri, mert azt hiszi, hogy mindenki olyan becsületes, tiszta lelkű, mint ön. Álmait a realitás talaján állva vetítse ki partnerére. Rák, el kell ismernie, hogy képtelen takarékoskodni. Nem sajnálja a pénzt, ha kedvenc hobbiáról vagy utazásról van szó. Anyagi jellegű döntéseit próbálja meg elharasztani. Oroszlán, elégedetlen önmagával, a karrierében kollégái akadályozhatják, vagy nem megfelelő partnerekkel ismerkedik meg. Szűz, a belső lelki életében keletkezett problémák kibillentik az egyensúlyából, környezete részéről is negatív energiák húzzák vissza. Mérleg, itt az ideje, hogy az otthonában rendet teremtsen, legyen gyengédebb a családjával és kevésbé követelődző. Skorpió, megváltozhat gondolkodásmódja és az életmódja is, tervei közül is megvalósíthat néhányat, amivel családtagjainak is kellemes meglepetést szerez. Nyilas, valamilyen ügyben, amelynek régóta várta az eredményét, ma várakozáson felüli sikert arat, ha úgy ítéli meg, nyugodtan ünnepeljen. Bak, pénzügyi érzéke remek, főleg ha új üzleti ügyről van szó, valaki nagy hatást gyakorol önre, nem kizárt egy szerelmi kapcsolat komolyra fordulása. Vízöntő, lehetetlen nem ismer, eltökéltsége és ragyogó helyzet felismerése sikerhez vezet. Valak, a legmerészebb lépéseit is siker kíséri, kedvesihez lehet teljesen őszinte, bátran kimutathatja esetleges gyengeségeit és a fájdalmát is.

0: Best FM trafi vadászai minden percben aktívak.
1: Üdvözöllek ezen a szép, csodálatos június 2-án. Egy trafipaktot szeretnék jelezni. Kishegyesi út vizsgálomással szemben egy RS Octavia méri a gyorshajtókat.
0: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván a Best FM.
2: Szeretünk Debrecen!
0: A jó zene örökre szól. Best FM Rádió.

Köszöntjük Anita nevű hallgatóinkat! Az Anita női név, az Anna női név és a spanyol Juanita becenév összetételéből ered. Rokon nevei Anett, Anikó és Anna. Legismertebb viselője névnek Ábel Anita színésznő műsorvezető, Anita Ekberg svéd színésznő, Görbic és Kulcsár Anita kézilabdázó, és nem utolsó sorban ön kedves Anita, aki a rádió.

0: Köszönöm, Anita.
1: Szia, Anita. Voltál te már nyertes névnapod alkalmából?
0: Nem.
1: Nem? Szeretnél?
0: Igen.
1: Na hát ez nem csak ennek köszönhető, hanem például Juliannának, aki benevezett téged. Na vajon hova?
0: Hát a beszéltem műsorában, névnapi köszöntésre.
1: Így pontosan, így ahogy mondod. Nagyon boldog névnapot kívánok neked, kedves Anita.
0: Köszönöm szépen.
1: Miközben hívtalak, Anita Meló?
0: Igen, igen.
1: Mit dolgozol, ha nem titok?
0: Bölcsödében dolgozom, kisgyermeknevelő vagyok.
1: Ó, de jó, hogy fel tudtad venni éppen a telefont. Szereted-e a sütit?
0: Igen.
1: És a szép fehér nemüket?
0: Azt is.
1: Hát akkor kössük össze ezt a kettőt, na de hogy. A melancs cukrászdába egy két főre szóló süti meghívást nyertél.
0: Köszönöm szépen.
1: A Tamara fehér nem üzlet jó voltából pedig egy 5000 forint értékű vásárlási utalványt.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Mit üzenjünk Júliának?
0: Köszönöm neki is.
1: Kolléganő esetleg, vagy barát?
0: Nem, rokonunk.
1: Rokon, milyen kedves rokon, hogy így figyel rád, Anita. Én csodás napot kívánok, és várnak téged. A Menosba is, és a Tamara.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Korszerűbb lett a gyermekellátás Debrecenben, idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Továbbra is számíthatunk csapadékra. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Megnyíltak a tűzoltóságok gyermeknap alkalmából, Hajdú-Bihar vármegye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságai is fogadták a látogatókat a nyitott szertárkapuk rendezvény keretében, közölte a vármegyei katasztrófavédelem. A debreceni tűzoltók próbariasztások mellett füstsátorral és habpartival fogadták a gyerekeket. A hajdúszoboszlói laktanyában a tömlőgurítást is megtanulhatták az érdeklődők. A gyerekek beülhettek a gépjármű fecskendőbe, a magasból mentő létraszerre és a tűzoltó darúra. A tűzoltók mindennapjaiba való betekintés nem csak a legkisebbeknek, hanem a felnőtteknek is izgalmas programot ígért. Új MR-készüléket adtak át a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. A fejlesztéssel teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere, így az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR-vizsgálati helyben elérhető. A szakemberek szerint az új berendezés gyorsabb, pontosabb diagnózist tesz lehetővé, közölte rádiónkkal az Unideb. Megkezdődött hétfőn a Hajdú-Böszörményi ivóvízhálózat mosatása, valamint a víztornyok fertőtlenítése. Hajdú-Böszörmény, Hajdú-Vid és Bodaszőlő település részeken. Erről ír közösségi oldalán Hajdú-Böszörmény városa. A munkálatok várhatóan június 5-éig tartanak. A munkálatok ideje alatt kérik a lakosság türelmét, megértését. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rejvíz valósághű szimulációk során bizonyították, a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta a Best FM-nek Sípos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk. A csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
0: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
1: Sárga figyelmeztetés van érvényben, záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásokra is számíthatunk Debrecenben is, a környező településeken is. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 26-27 fok lehet a következő napokban, és a felhős idő ellenére magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 16 fok lehet a legkevesebb.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a kedd délelőttben. Egy újabb egyhetes közlekedésbiztonsági akciót indított a rendőrség a hazai utakon. Ezúttal a motorosok lesznek a figyelem középpontjában. Az Európai Roadball akcióhoz június 1-e és 7-e között a magyar rendőrség is csatlakozott. A rendőrség ezért Magyarország egész területén elsősorban a jól láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, a világító berendezéseket és működő képességüket, valamint a hatósági jelzés előírásának megfelelő használatát ellenőrzi. Fókuszban tehát a motorosok, de természetesen az autóval közlekedők is tartsák be a KRESZ szabályait, és várjuk a jelzéseket az utakról, az útinfókat illetően is. A forró drót 500-540. Can you feel yourself the real dance fighter? Come on, baby, show me all your dance gadgets. Make it. Stand up and

0: oasis.hu. Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: Ajtó, ablak, árnyékolás, kózaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kózaprofil. Ajtó, ablak, árnyékolás. Kózaprofil.hu.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
5: Hi, we're the Pussycat Dolls.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
8: Sziasztok, Pálines vagyok.
3: Bárhol is vagy.
9: Bárhol is vagy.
3: Ott van veled.
10: A Best FM.

A Best FM Szóla 104.6-on egy nemrég kijött nemzetközi felmérés szerint Magyarország globális szinten a 19. helyen áll a mesterséges intelligencia használatában. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon a munkaképes korú lakosság több mint 32%-a használt mesterséges intelligenciát 2026 első negyedévében, megelőzve például Dániát, Németországot vagy Tájvánt. A 147 vizsgált ország közül 26 ért el a 30%-os küszöbértéket. A felmérés szerint a mesterséges intelligenciát tekintve a 15 leggyorsabban növekvő gazdaságból 12 ázsiai. A növekedés egyik legfontosabb motorja az anyanyelvi megoldások folyamatos javulása, továbbá az is, hogy az AI alapú kódolási eszközök termelékenységnövelő hatása egyelőre nem csökkenti, inkább növeli a szoftverfejlesztők iránti keresletet, továbbá az AI használata a magyar gazdaság termékenységi áttörését érdemben is előmozdíthatja.

zenei kedvencek között a délelőtt utolsó dalát a Maroon 5-től indítom, jön a Don't Wanna Know itt a 104.6-on, és jöhetnek a zenei kérések, hiszen a következő két órában tudják, megszerkeztük a zenét, 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-as 930.

0: 450 gyermekszínjátszó érkezik Debrecenbe, megszépültek a debreceni bombázás áldozatainak sírjai. Hétvégéken sétáló utcává válik a Piac utca egy szakasza. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 450 gyermekszínjátszó érkezik Debrecenbe. A Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó jubileumi zárófesztiváljának a Vojtina Bábszínház ad otthont június 5-én és 6-án. A tavaszi programsorozatban országszerte több mint 3500 diák vett részt 219 csoportban. A szakmai zsűri ajánlása alapján a legkiemelkedő produkciókat hívták meg a debreceni fesztiválra, ahol 30 csoport mutatkozhat be. A rendezvény nem verseny, hanem a közös alkotás és a tapasztalatcsere ünnepe. Az előadásokat szakmai beszélgetések is kísérik, a cél pedig a gyerekek kreativitásának, önkifejezésének és közösségi készségeinek fejlesztése, mutat rá a De Hír. Megszépültek a debreceni bombázás áldozatainak sírjai, a Megvárt András gépipari és informatikai technikum diákjai csatlakoztak a Honvédség országos hadi sírkarban tartó programjához. A fiatalok a Matasz Hajdú Bihar vármegyei szervezetével együttműködve vettek részt a sírok rendbetételében. A kezdeményezés a debreceni bombázás áldozatainak emlékét is őrzi. Az 1944-es légitámadásban becslések szerint 1200-2000 civil és katona vesztette életét. A Megvárt iskola története is kapcsolódik a tragédiához, az intézmény egykori épületét is találat érte. Ekkor halt hősi halált Olá István tanár, aki két diákját próbálta megvédeni a bombázás során. Írja a közösségi oldalán Széles Diana alpolgármester. Hétvégéken sétáló utcává válik a Piac utca egy szakasza Debrecenben. Július közepétől augusztus végéig hétvégenként autómentes övezetté alakítják a Piac utca egy újabb szakaszát Debrecen belvárosában. Péntek estétől vasárnap estig lezárják az autós forgalom elől, a Kossuth és Széchenyi utcák kereszteződésétől egészen az Arany János utcáig tartó részt, így ezen a szakaszon nem lehet majd behajtani. Pap László polgármester elmondása szerint a cél, hogy a belváros még élhetőbbé és vonzóbbá váljon a gyalogosok és a vendéglátóhelyek számára. A bevezetést részben az egyes villamos vonal felújítása miatt halasztották a nyár második felére, mivel addig pótlóbuszok segítik a közlekedést az érintett szakaszon. Győzelemmel zárta a szezont a DVSC Scheffler. A debreceniek a kiesett Kozár Misleny otthonában az első félidőben még több hibával játszottak. Ennek ellenére a szünetre 7 gólos előnyt alakítottak ki. A második félidő pedig már igazi örömjátékot hozott a bronzérmes debreceniek számára. A találkozó egyben búcsú mérkőzés is volt Hornyák Dóra számára. A Loki ikonikus játékosát a debreceni szurkolók hatalmas tapssal ünnepelték, különösen a hajrá szerzett góljainál. A lefújás után csapattársai és a drukkerek is megható pillanatok között köszöntek el tőle. A DVSC így győzelemmel, a Magyar Kupa ezüstérmével és a bajnoki bronzéremmel zárta a 2025-26-os szezont, írja a DVSC kézilabda.hu. Sárga figyelmeztetés van érvényben, záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásokra is számíthatunk Debrecenben és a környező településeken is. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 26-27 fok lehet a következő napokban, és a felhős idő ellenére magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 16 fok lehet a legkevesebb.
2: Célállomás Debrecen. Pozíció 104,3.

után is a zenei kedvencek szólnak itt a Best FM-en a déli kíveseg műsorban. Tudják, ez az a 2 óra, amikor átadhatják az üzeneteket a Best FM-en keresztül a Forrótbót 500-540, SMS Viber 30-as 933-1046. Karola kívánsága pedig már is teljesült Tina Turner egyik slágerével, aki Zümnek és Picúrnak, a két kedvenc kollégájának küldi ezt a dalt.

A déli kívánság műsor szól a Best FM-en a 104.6-on egy utólagos köszöntést is szeretnénk átadni. Sziasztok! Kovács Tündének szeretnénk boldog dívnapot kívánni, a déli kívülbe küldeném neki Gergely Róbertől az Emmanuel című számot, és üzenem neki, hogy imádom. Zsuzsitól jött az üzenet, Kovács Tündének pedig utólagosan névnapjára Gergely Róbert énekel.

A Best FM Soul 104 Aton a Daily Kiwi-ben John Travolta és Olivia Newton-John közösen érkezik a We Go Together, méghozzá Edithnek, aki egy kicsit most maga alatt van, mert betegeskedik. Ez oldallal szeretne egy kicsit vigasztalódni. Jó pulást kívánunk neked, kedves Edith, és érkezik a kérdő.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: A Miskolc-Debrecen vasútvonal szakaszait is kiemelten érinti a nagyszabású vasúti felújítási program. Intenzív rendőri jelenlét polgáron, a védelmi napon. Marad a Lokiban Dzsudzsák Balázs. Köszöntöm, íme a részletek. Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagyszabású vasúti felújítási programot indít a MÁV, amely kiemelten érinti a Miskolc-Debrecen vasútvonal szakaszait is. Számolt be róla a HAON. A beruházások célja a vasúti pálya állapotának javítása, valamint a menetidők kiszámíthatóbbá, megbízhatóbbá tétele. A társaság közlése szerint több szakaszon is előregedett a pálya, ezért elengedhetetlenné vált a korszerűsítés. A felújítások előkészítése már megkezdődött, a kivitelezés pedig több ütemben zajlik majd. A munkálatok ideje alatt egyes járatok menetrendje módosulhat, ezért az utasoknak hosszabb eljutási idővel és változásokkal kell számolniuk. Intenzív rendőri jelenlét, látványos bemutatók polgáron a védelmi napon. Az eseményt június 5-én rendezik Polgár sportpályáján, ahol a biztonság és a hivatásos szervek munkájának bemutatása kerül a középpontba. A rendezvényen a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat munkáját is közelebbről megismerhetik a látogatók. Jármű és eszközbemutatók, valamint a rendőrségi kutyás program is színesíti a délelőttöt. Emellett a fiatalok számára kerékpáros Kressz versenyt is szerveznek, ahol játékos formában tesztelhetik a közlekedési tudásukat, de futóversenyen is rajthoz lehet állni. A programot a Hajdúnánási Rendőrkapitányság és Polgár önkormányzata közösen szervezi, írja a haon.hu. Házhoz menő üveghulladékgyűjtés lesz június 6-án szombaton Hajdúböszörményben. A gyűjtést korábban meghirdették a hulladéknaptárban is, a település közösségi oldalán azt írják. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy legkésőbb reggel 5 óráig helyezzék ki a közterületre jól látható és biztonságos helyre a hulladékot. A közleményben az is olvasható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan Bodaszőlőn, Hajdúviden és Pródon nem lesz házhoz menő üveghulladékgyűjtés. Marad a Lokiban Dzsudzsák Balázs, a DVSC csapatkapitánya az M1-nek

0: megerősítette, megszületett a döntés a folytatásról, már csak a hivatalos bejelentés hiányzik. A válogatottsági rekorder szerint nem volt kérdés a maradás, mert továbbra is élvezi a futballt, és szeretné minél tovább segíteni a klubot. Dzsudzsák úgy fogalmazott, a sikeres szezon és a sok pozitív élmény után még nehezebb lenne búcsút mondani a pályának. Sárga figyelmeztetés van érvényben, záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásokra is számíthatunk Debrecenben és a környező településeken is. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 26-27 fok lehet a következő napokban, és a felhős idő ellenére magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 16 fok lehet a legkevesebb.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
2: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500-540. 500-540.

Derűs délután jó rádiózás, továbbra is a Best FM szól, itt a 104.6-on a déli kívánság műsor második órájában pedig Kovászkiék egyik dala indult el, amilyen hülye vagy úgy szeretlek, Feca szeretné vele a kedvesét, emőkét meglepni, és üzené neki, hogy útközben is rád gondolok. SMS Viber számunk 30-as 933-1046, ebben az órában is teljesülnek. Az

0: A Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Szeretnék egy születésnaposnak Viktornak egy számot, külföldit is lehet, magyart is, mindegy.
2: Hello.

A déli kémesség műsorban ennyi fért, a kedd délután van, hamarosan 14 óra van, jön még egy titkos üzenet, no nem tőlem, hanem a TNT-től, amit Robi küld az ő Zsófiának. Én pedig ezzel a dallal búcsúzom, és kívánok további csodás délután mindenkinek. Az elmúlt 4 órában Szabó Anitát

0: korszerűbb lett a gyermekellátás Debrecenben, idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Továbbra is számíthatunk csapadékra. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megnyíltak a tűzoltóságok gyermeknap alkalmából, Hajdú-Bihar vármegye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságai is fogadták a látogatókat a nyitott szertárkapuk rendezvény keretében, közölte a vármegyei katasztrófavédelem. A debreceni tűzoltók próbariasztások mellett füstsátorral és habpartival fogadták a gyerekeket. A hajdúszoboszlói laktanyában a tömlőgurítást is megtanulhatták az érdeklődők. A gyerekek beülhettek a gépjármű fecskendőbe, a magasból mentő létraszerre és a tűzoltó darúra. A tűzoltók mindennapjaiba való betekintés nem csak a legkisebbeknek, hanem a felnőtteknek is izgalmas programot ígért. Új MR-készüléket adtak át a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. A fejlesztéssel teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere, így az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR-vizsgálati helyben elérhető. A szakemberek szerint az új berendezés gyorsabb, pontosabb diagnózist tesz lehetővé, közölte rádiónkkal az Unideb. Megkezdődött hétfőn a Hajdú-Böszörményi ivóvízhálózat mosatása, valamint a víztornyok fertőtlenítése Hajdú-Böszörmény, Hajdú-Vid és Bodaszőlő település részeken. Erről ír közösségi oldalán Hajdú-Böszörmény városa. A munkálatok várhatóan június 5-éig tartanak. A munkálatok ideje alatt kérik a lakosság türelmét, megértését. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rejvíz valósághű szimulációk során bizonyították, a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta a Best FM-nek Sípos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, a csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben, záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásokra is számíthatunk Debrecenben és a környező településeken is. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 26-27 fok lehet a következő napokban, és a felhős idő ellenére magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 16 fok lehet a legkevesebb.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Csak az a szép zöld gyep.
1: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
2: Csak az a szép zöld gyep.
3: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
5: civisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
3: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.

0: 450 gyermek színjátszó érkezik Debrecenbe, megszépültek a debreceni bombázás áldozatainak sírjai. Hétvégéken sétáló utcává válik a Piac utca egy szakasza. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 450 gyermekszínjátszó érkezik Debrecenbe. A Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó jubileumi záró fesztiváljának a Vojtina Bábszínház ad otthont június 5-én és 6-án. A tavaszi programsorozatban országszerte több mint 3500 diák vett részt 219 csoportban. A szakmai zsűri ajánlása alapján a legkiemelkedőbb produkciókat hívták meg a debreceni fesztiválra, ahol 30 csoport mutatkozhat be. A rendezvény nem verseny, hanem a közös alkotás és a tapasztalatcsere ünnepe. Az előadásokat szakmai beszélgetések is kísérik, a cél pedig a gyerekek kreativitásának, önkifejezésének és közösségi készségeinek fejlesztése, mutat rá a De Hír. Megszépültek a debreceni bombázás áldozatainak sírjai, a Megvárt András gépipari és informatikai technikum diákjai csatlakoztak a Honvédség országos hadi sírkarban tartó programjához. A fiatalok a Matasz-Hajdú Bihar vármegyei szervezetével együttműködve vettek részt a sírok rendbetételében. A kezdeményezés a debreceni bombázás áldozatainak emlékét is őrzi. Az 1944-es légitámadásban becslések szerint 1200-2000 civil és katona vesztette életét. A Megvárt iskola története is kapcsolódik a tragédiához, az intézmény egykori épületét is találat érte. Ekkor halt hősi halált Olá István tanár, aki két diákját próbálta megvédeni a bombázás során. Írja a közösségi oldalán Széles Diana alpolgármester. Hétvégéken sétáló utcává válik a Piac utca egy szakasza Debrecenben. Július közepétől augusztus végéig hétvégenként autómentes övezetté alakítják a Piac utca egy újabb szakaszát Debrecen belvárosában. Péntek estétől vasárnap estig lezárják az autós forgalom elől, a Kossuth és Széchenyi utcák kereszteződésétől egészen az Arany János utcáig tartó részt, így ezen a szakaszon nem lehet majd behajtani. Pap László polgármester elmondása szerint a cél, hogy a belváros még élhetőbbé és vonzóbbá váljon a gyalogosok és a vendéglátóhelyek számára. A bevezetést részben az egyes villamos vonal felújítása miatt halasztották a nyár második felére, mivel addig pótlóbuszok segítik a közlekedést az érintett szakaszon. Győzelemmel zárta a szezont a DVSC Schaeffler. A debreceniek a kiesett Kozár Misleny otthonában az első félidőben még több hibával játszottak. Ennek ellenére a szünetre 7 gólos előnyt alakítottak ki, a második félidő pedig már igazi örömjátékot hozott a bronzérmes debreceniek számára. A találkozó egyben búcsú mérkőzés is volt Hornyák Dóra számára. A Loki ikonikus játékosát a debreceni szurkolók hatalmas tapssal ünnepelték, különösen a hajrá szerzett góljainál. A lefújás után csapattársai és a drukkerek is megható pillanatok között köszöntek el tőle. A DVSC így győzelemmel, a Magyar Kupa ezüstérmével és a bajnoki bronzéremmel zárta a 2025-26-os szezont, írja a DVSC kézilabda.hu.
1: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósa Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben, záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásokra is számíthatunk Debrecenben is, a környező településeken is. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 26-27 fok lehet a következő napokban, és a felhős idő ellenére magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 16 fok lehet a legkevesebb.
2: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! A Bestet hallgatják a 104.6-on. Kedd délután 3 óra van. Ilyenkor mindenki elfoglalt, fontos ember. Csinálják csak a dolgukat, mi pedig közben adjuk hozzá a ritmust a legjobb zenékkel. Indul a délutáni műszak. Itt van Zságár és a Wings of Love.

0: Első kézből az utakról.
1: Halló, Gabi vagyok, egy útifom, Tapifax jelentőztem lenne. Állás felől jövök, és a háromlábú főonáig a Böszörmény bejáratánál.
0: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván!

0: Ez a Best FM a 104-on, a Groove House és a Vándor. Hát ha önök is vándorolnak éppen valamerre, akkor mindenképpen tudjanak róla, hogy trafi van Debrecenben a Vámospércsi úton, ellenőrzés van a Pallagi úton, és mérnek a rendőrök Balmazújváros belterületén a Böszörményi úton is.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
2: Megnyílt Debrecen legújabb jó market üzlete. Élelmiszer, vegyi áru, játék és papírírószer. Nyitási akció. Zöld domestos 599 forint. 24 darabos piros mokate 3 az 1-ben kávé 899 forint. Füredi út 51. A Volt szertárs sportbolt helyén.
3: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
4: A reklám után újra
5: zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hey, this is Anastasia.
7: Hello, I'm Calvin Harris.
8: This is Carly Rae Jepsen.
9: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
10: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
11: Bárhol is vagy.
12: Bárhol is vagy.
11: Ott van veled.
13: A Best FM.
11: A Best FM.

0: itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Egy perc múlva délután 3:30, jó munkát mindenkinek. Jó munkát azoknak is, akik az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében dolgoznak, ugye ott a vízmű végez munkálatokat néhány hete, ami hát finoman szólva sem teszi ott könnyűvé a közlekedést. A Dehír járt utána egy kicsit annak, hogy mi a helyzet ott. Azt írják, hogy egy több mint 70 éves vízvezeték rekonstrukciója zajlik egyébként. Viszont jó hír, hogy ha minden jól megy, akkor hétfő reggel az Erzsébet utcai lezárt zebrát valószínűleg már vissza fogják tudni adni a forgalomnak, tehát a gyalogosoknak egy kicsit könnyebb lehet hétfő reggeltől az Erzsébet utca és a Piac utca kereszteződésében. Egyébként autóval meg, hát az a legjobb, hogyha elkerülik az egészet, mert nagyon nagy torlódások alakulnak ott ki, főleg a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban. Óvatosan, bárhol és bármivel is közlekednek, és a kocsiban is jó hangosan szóljon a Best FM. Balázs Fett szóljon.
1: Ahogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: Bruce Morrison és a You Give Me Something.
1: Best FM Rádió.
0: Csak egy apró kis infó, gondolkodjunk előre. Pénteken karbantartási munkák miatt egész nap zárva lesz a DV Parking ügyfélszolgálata a Malom Parkban. Ott legközelebb majd csak hétfő reggel várják utána az ügyfeleket. Viszont a dvparking.hu az zavartalanul működni fog a tervek szerint. Sok mindent ott is el lehet intézni. Tehát pénteken zárva lesz egész nap a DV Parking ügyfélszolgálata a Malom Parkban. Mi viszont itt vagyunk 0-24-ben a legjobb zenékkel. Egy kis nyári hang.

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Friss hír az utakról, nagyon zsizsegnek ma a trafipaxok. Sanyi jelenti nekünk, hogy a 471-esen a Debrecen felé vezető oldalon a szokásos helyen az útkaparónál ma is ellenőrzés van. Köszi szépen az infót. Mi pedig a hírek után a Red Bull pillanakerrel szágódunk tovább.
1: Nem tudhatom, hogy másnak kitáj, mit jelent nekem szülőhazám.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.

0: forrásáruház.hu.
1: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
2: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.
4: A Miskolc-Debrecen vasútvonal szakaszait is kiemelten érinti a nagyszabású vasúti felújítási program. Intenzív rendőri jelenlét Polgáron, a védelmi napon. Marad a Lokiban Dzsudzsák Balázs. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
4: Nagyszabású vasúti felújítási programot indít a MÁV, amely kiemelten érinti a Miskolc-Debrecen vasútvonal szakaszait is. Számolt be róla a HAON. A beruházások célja a vasúti pálya állapotának javítása, valamint a menetidők kiszámíthatóbbá, megbízhatóbbá tétele. A társaság közlése szerint több szakaszon is előregedett a pálya, ezért elengedhetetlenné vált a korszerűsítés. A felújítások előkészítése már megkezdődött, a kivitelezés pedig több ütem zajlik majd. A munkálatok ideje alatt egyes járatok menetrendje módosulhat, ezért az utasoknak hosszabb eljutási idővel és változásokkal kell számolniuk. Intenzív rendőri jelenlét, látványos bemutatók Polgáron a védelmi napon. Az eseményt június 5-én rendezik Polgár sportpályáján, ahol a biztonság és a hivatásos szervek munkájának bemutatása kerül a középpontba. A rendezvényen a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat munkáját is közelebbről megismerhetik a látogatók. Jármű és eszközbemutatók, valamint rendőrségi kutyás program is színesíti a délelőttöt. Emellett a fiatalok számára kerékpáros kresszversenyt is szerveznek, ahol játékos formában tesztelhetik a közlekedési tudásukat, de futóversenyen is rajthoz lehet állni. A programot a Hajdúnánási Rendőrkapitányság és Polgár Önkormányzata közösen szervezi, írja a haon.hu. Házhoz menő üveghulladékgyűjtés lesz június 6-án szombaton Hajdúböszörményben. A gyűjtést korábban meghirdették a hulladéknaptárban is, a település közösségi oldalán azt írják. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy legkésőbb reggel 5 óráig helyezzék ki a közterületre jól látható és biztonságos helyre a hulladékot. A közleményben az is olvasható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan Bodaszülőn, Hajdúviden és Pródon nem lesz házhoz menő üveghulladékgyűjtés. Marad a Lokiban Dzsudzsák Balázs, a DVSC csapatkapitánya az M1-nek megerősítette, megszületett a döntés a folytatásról, már csak a hivatalos bejelentés hiányzik. A válogatottsági rekorder szerint nem volt kérdés a maradás, mert továbbra is élvezi a futballt és szeretné minél tovább segíteni a klubot. Dzsudzsák úgy fogalmazott, a sikeres szezon és a sok pozitív élmény után még nehezebb lenne búcsút mondani a pályának.
3: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Sárga figyelmeztetés van érvényben, záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásokra is számíthatunk Debrecenben is, a környező településeken is. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 26-27 fok lehet a következő napokban, és a felhős idő ellenére magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 16 fok lehet a legkevesebb.
5: Köszönjük szépen, ezek voltak a 4 órási hírek. Hello Debrecen, a Best FM-et hallgatják, aki végzett már a munkával, annak jöhet a túlélő soha délutáni csúcsforgalomban, akik pedig még dolgoznak, hát azokban tartjuk a lelket jobbnál jobb zenékkel. Indulunk, itt a Red Bull Pilbaker, és a Nem tudhatom. A hírek

0: korszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en. Best FM.

hallgatják a 104.6-on. Remélem már úton hazafelé hallgatnak bennünket. Mindenki legyen nagyon türelmes itt a délutáni csúcsforgalomban. Vigyázzunk egymásra és vigyázzunk magunkra. Közben pedig hát egy hallgatónknak, Erikának próbálunk segíteni. Azt írja nekünk, hogy délelőtt a Vörösmarty utcán parkolt és valaki beletolatott az autójába, egy fehér Kiába. Sajnos, aki beletolatott, nem hagyott ott semmit, se telefonszámot, se papírt, semmit. Úgyhogy, ha előkerülne a tettes, vagy hogyha van valaki, aki látta, hogy mi történt, akkor az hívjon bennünket, és megadjuk neki Erika telefonszámát. Tehát valaki beletolatott egy fehér Kiába, ma délőtt a Vörösmarty utcán, a parkolóban. Hát, ha tudunk segíteni a hallgatóknak, hogy előkerüljön a tettes. Köszi szépen mindenkinek az infót előre, és cserébe pedig sok-sok jó zene a hazaúthoz. Itt van Chabuzé és az a Barsonga.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. csereerdőszíve.hu.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
6: civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.
7: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
8: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optical Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
9: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
10: A reklám után újra
11: Debrecen zenei kedvencei.
10: Megállás nélkül.
12: Hi, this is Craig David.
13: Hey, this is Kylie.
14: Király Viktor vagyok.
15: Hi, this is Madonna.
16: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
10: Ez... A Best FM.

0: hát remélem, önök is elköszöntek már a munkahelyüktől. Jó, tehát hazafelé, ez itt a Best FM a 104.6-on. A 471-esen a trafi még mindig aktív, a Debrecen felé vezető oldalon a szokásos helyen az útkaparónál most is mérik a sebességet. Ne nyomják nagyon a gázpedált.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: Nyomassák inkább a kéréseket, mert 5 órától kívánság műsor, egy szabály van. Csak jó zenét lehet kérni. Az 500-540-en már hívhatnak és elmondhatják, hogy mit szeretnének hallani, vagy kinek szeretnének üzenni. 500-540, 5 órakor startol a kívánság műsor. Most pedig Pedro, a rossz fiú a vendégünk.

0: itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, 5 perc múlva 3-4-5. A hazafelé tartóktól kérdezném, hogy a Vámos Pércsi úti trafival mi van? Rég kaptunk onnan infót, mérnek-e még ott a rendőrök? Köszi szépen. Amit viszont biztosra tudunk, hogy Balmazújváros belterületén a Böszörményi úton ellenőrzés van, és figyelem, onnan a városból kiérve a 33-23-as úton szintén mérnek a rendőrök. Tehát ott, ha jól értelmezem azt, amit a hallgatóink írnak, néhány kilométeren belül két trafi is van.
1: Jó utat kíván a Best FM.
2: A Best FM.
0: Önök pedig dalokat kívánhatnak. Mindjárt indítjuk a kívánság műsort. Az 500-540-re már most is lehet csörögni, nem kell megvárni az 5 órát, már most is elmondhatják, hogy mit szeretnének hallani. Szóval 500-540 mindjárt kívánság műsor, addig pedig most Dash és Young Fly, és az Oh Mama. Ez a Best a 104.6-on.

104.6-on. Jó utat hazafelé mindenkinek, ma is hazakísérjük Önöket a legjobb zenékkel. A 471-esen az útkaparónál továbbra is Trafipaxon. Köszönjük szépen mindenkinek, aki ezt itt megérte nekünk az elmúlt percekben. Kedves gyerekek, ti pedig ugye tudjátok, hogy még nem csúsztatok le a Loki gyereknapi rajzversenyéről. Rajzod le a kedvenc Loki focistádat. Ez a feladat. A nagy műveket június 5-ig kell eljuttatni a klubnak. A dvrc.hu honlapon fent van minden. A legjobb rajzokat feltöltik a Facebookra, és onnantól a lájkok döntenek. Tehát péntekig lehet elküldeni a rajzokat. Rajzoljátok le a kedvenc Loki játékosoktokat, és nyerjetek értékes ajándékokat. A dvrc.hu oldalon minden tudnivaló fönt van. Nálunk pedig pillanatokon belül indul a kívánság műsor, most már tényleg nagyon közel vagyunk. Hívjanak az 500-540-en és kérjenek dalokat, és addig is itt van nekünk Lady Gaga.

0: Meg ez a Best FM, a 104-ot hallgatják. Gyors összefoglaló, hogy mit tudunk az utakról. Működik a Trafi Box a Mák utcán. Aztán továbbra is trafiznak a 471-esen a Debrecen felé vezető oldalon az útkaparónál, illetve a 471-esen Debrecen és Sámson között nem működnek a jelzőlámpák. Reméljük, hogy csak átmeneti üzemzavarról van szó, és ez hamarosan megoldódik. Ez a helyzet most odakint. Ideben pedig indul a kívánság műsor! Végre eljött az idő. A következő két óra az önöké az utolsó másodpercig. A 3933-1046-ra írni tudnak, SMS, Viber, minden játszik, illetve hívhatnak is 500-540. Ez a Best FM forró drótja, ahol elérnek bennünket. És akkor ezzel a dallal nyitunk mindjárt Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Nyáron a legjobb élmények a Tuvatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tuvatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
4: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással, hívja a 314-807-es telefonszámot.
5: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Korszerűbb lett a gyermekellátás Debrecenben. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Továbbra is számíthatunk csapadékra. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Megnyíltak a tűzoltóságok gyermeknap alkalmából, Hajdú-Bihar vármegye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságai is fogadták a látogatókat a nyitott szertárkapuk rendezvény keretében, közölte a vármegyei katasztrófavédelem. A debreceni tűzoltók próbariasztások mellett füstsátorral és habpartival fogadták a gyerekeket. A hajdúszoboszlói laktanyában a tömlőgurítást is megtanulhatták az érdeklődők. A gyerekek beülhettek a gépjármű fecskendőbe, a magasból mentő létraszerre és a tűzoltó darúra. A tűzoltók mindennapjaiba való betekintés nem csak a legkisebbeknek, hanem a felnőtteknek is izgalmas programot ígért. Új MR-készüléket adtak át a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. A fejlesztéssel teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere, így az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR-vizsgálati sejben elérhető. A szakemberek szerint az új berendezés gyorsabb, pontosabb diagnózist tesz lehetővé, közölte rádiónkkal az Unideb. Megkezdődött hétfőn a Hajdú-Böszörményi ivóvízhálózat mosatása, valamint a víztornyok fertőtlenítése Hajdú-Böszörmény, Hajdú-Vid és Bodaszőlő település részeken. Erről ír közösségi oldalán Hajdú-Böszörmény városa. A munkálatok várhatóan június 5-éig tartanak. A munkálatok ideje alatt kérik a lakosság türelmét, megértését. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rejvíz valósághű szimulációk során bizonyították, a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta a Best FM-nek Sípos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
8: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, a csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
7: Sárga figyelmeztetés van érvényben, záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásokra is számíthatunk Debrecenben és a környező településeken is. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 26-27 fok lehet a következő napokban, és a felhős idő ellenére magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 16 fok lehet a legkevesebb.
0: És most
5: indul az esti kívánság műsor
0: a Best FM-en.
5: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vianos. Hogy mit hallgatunk a következő két órában, arról nekem fogalmam sincs, hiszen önök fogják válogatni a zenéket. Indul a kívánság műsor. A 3933-1046-ra kell írni, az 500-540-en pedig lehet hívni bennünket. És akkor kezdjünk is neki, mert hát ilyenkor azért már bőven van kérés. Például Krisztián írja, hogy sziasztok, Evelynnek szeretném küldeni a Demze kudúrót. Köszönöm szépen, nagyon szívesen. Előtte János kérésére a Hooligans-től a Játszomot játszom. Az első telefonálunk pedig már a vonalban.
9: Ja, Béci vagyok.
0: Szevasz, Bécikém, hallgatlak.
9: Én Taylor Swift-től kérem az Ophéliát. Nem tudom a pontos címét.
0: Kinek küldjük?
9: A drágánnak, Ildikónak, hogy szeretem.
0: Taylor Swift és a Fate of Ophelia, ez a pontos címe. És már jön, és indul a kivé.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Istenek!
1: Felpörögtünk rendesen, itt a Best FM, és itt a mai kívánság műsor. 5-től 7-ig szabad a pálya önök előtt. A 3933-1046-ra írni lehet, az 500-540-en pedig hívhatnak, de hát tudják ezt önök fejből, csak a rendkedőért mondtam.
2: Best FM kívánság műsor.
1: Adrián nagy kedvence jön mindjárt, Belánótól a Starboy, már bekészítettem neked, viszont előtte fontos telefonálunk a vonalban. Haló, szia!
3: Sziasztok, Ittus vagyok.
1: Mivel segíthetünk, szia?
3: Én a Boniemtől kérem a Rasputint.
1: Kinek küldjük?
3: Magamnak és a férjemnek, aki itt megy előttem hazafelé.
1: Ah, és mit üzensz neki?
3: Hát, hogy óvatosan vezessen.
1: Igen, ez jó üzenet itt a délutáni csúcsforgalomban. Te is óvatosan vezess, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
1: Hello, szia. A Boniem és a Rasputin mindjárt indul a házi buli itt a Besten.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet. A Balmazújvárosi úton.

0: Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
1: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei.
1: Megállás nélkül.
3: Hi, we're the Pussycat Dolls.
4: Hi, this is Lionel Richie.
5: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
6: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
1: Bárhol is vagy. Ott van veled.
2: A Best FM.
1: A Best FM.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
2: 500-540.
3: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: ez a mai kívánság műsor. Szálljanak be önök ki, és nehogy elhappolják önök elől a kiadó helyeket. Írjanak, hívjanak.
1: A te zenét szólt már?
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Szilvi és Hanna munka közben szeretne egy kis plusz energiát saját magának, úgyhogy küldöm mindjárt a dalotokat, majd a Green Day és a Basket Case. Viszont a vonalban is várakozik már valaki. Halló, kedves László!
3: Üdvözlöm!
0: Üdvözlöm!
3: László vagyok. A Honeybee-től a legnagyobb hőst kérem.
0: Annak semmi akadálya nem lesz. Kinek küldjük?
3: Nagy Enikőnek szülinapjára küldi az egész család.
0: Ó, meg mi is, Isten életesse őt.
3: Köszönjük.
0: Nagyon szívesen, boldog szülinapot Enikőnek. Akkor az ő tiszteletére a Honeybee-t zenél most a Best-en.

0: 104.6 Best FM. Tudják a szabályokat? 5 és 7 óra között minden dalt önök válogatnak. Erről szól a kívánság műsor. A 30-933-104-6-ra írni lehet nekünk, az 500-540-en pedig hívhatnak. Hú, nagyon szép dalja mindjárt, Tompos Kátyától a Magányos csónak. Barbie küldi a férjének, Dávidnak, illetve egy hangüzenet a Viberről.
1: Sziasztok, Máti vagyok. Egy Queen számot kérek magamnak, a férjemnek és a lányaimnak. Köszönöm.

0: Hello Debrecen! A mai kívánság műsort hallgatják a Besten a 104.6-on, de ne csak hallgassák, hanem szóljanak is bele, ezért vagyunk. Lehet hívni az 500-540-et. Halló, tessék!
1: Halló, szia, Attila vagyok! Ja, szia, de kertbe kérnék egy dolgot, hogyha lehetne. Fiesztátok van?
0: Oké, okay, mit csinálunk a kertben? Mi a meló?
1: Hát, pont most kicsit átkapáltam a dolgot, mert holnapra mondja itt az esőt, aztán bekapáltam, kicsit most már pihengedek.
0: Jó, akkor most már a lazuláshoz küldjük majd neked.
1: Egyfolytában hallgattalak benneteket.
0: Helyes, jobban is ment a munka, tudom én. Okay. Küldöm majd az aladat. Ciao.
1: Hello, köszi.
0: De, hölgye ki az elsőbség, úgyhogy a Fiesta előtt itt van Zsuzsa kérése, Lola Young és a Messi.

0: 450 gyermekszínjátszó érkezik Debrecenbe, megszépültek a debreceni bombázás áldozatainak sírjai. Hétvégéken sétáló utcává válik a Piac utca egy szakasza. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 450 gyermekszínjátszó érkezik Debrecenbe. A Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó jubileumi zárófesztiváljának a Vojtina Bábszínház adott hont június 5-én és 6-án. A tavaszi programsorozatban országszerte több mint 3500 diák vett részt 219 csoportban. A szakmai zsűri ajánlása alapján a legkiemelkedő produkciókat hívták meg a debreceni fesztiválra, ahol 30 csoport mutatkozhat be. A rendezvény nem verseny, hanem a közös alkotás és a tapasztalatcsere ünnepe. Az előadásokat szakmai beszélgetések is kísérik, a cél pedig a gyerekek kreativitásának, önkifejezésének és közösségi készségeinek fejlesztése, mutat rá a De Hír. Megszépültek a debreceni bombázás áldozatainak sírjai. A Megvárt András gépipari és informatikai technikum diákjai csatlakoztak a Honvédség országos hadi sírkarbantartó programjához. A fiatalok a Matasz-Hajdú Bihar vármegyei szervezetével együttműködve vettek részt a sírok rendbetételében. A kezdeményezés a debreceni bombázás áldozatainak emlékét is őrzi. Az 1944-es légitámadásban becslések szerint 1200-2000 civil és katona vesztette életét. A Megvárt iskola története is kapcsolódik a tragédiához, az intézmény egykori épületét is találat érte. Ekkor halt hősi halált Olá István tanár, aki két diákját próbálta megvédeni a bombázás során. Írja a közösségi oldalán Széles Diana alpolgármester. Hétvégéken sétáló utcává válik a Piac utca egy szakasza Debrecenben. Július közepétől augusztus végéig hétvégenként autómentes övezetté alakítják a Piac utca egy újabb szakaszát Debrecen belvárosában. Péntek estétől vasárnap estig lezárják az autós forgalom elől, a Kossuth és Széchenyi utcák kereszteződésétől egészen az Arany János utcáig tartó részt, így ezen a szakaszon nem lehet majd behajtani. Pap László polgármester elmondása szerint a cél, hogy a belváros még élhetőbbé és vonzóbbá váljon a gyalogosok és a vendéglátóhelyek számára. A bevezetést részben az egyes villamos vonal felújítása miatt halasztották a nyár második felére, mivel addig pótlóbuszok segítik a közlekedést az érintett szakaszon. Győzelemmel zárta a szezont a DVSC Schaeffler. A debreceniek a kiesett Kozár Misleny otthonában az első félidőben még több hibával játszottak. Ennek ellenére a szünetre 7 gólos előnyt alakítottak ki. A második félidő pedig már igazi örömjátékot hozott a bronzérmes debreceniek számára. A találkozó egyben búcsú mérkőzés is volt Hornyák Dóra számára. A Loki ikonikus játékosát a debreceni szurkolók hatalmas tapssal ünnepelték, különösen a hajrá szerzett góljainál. A lefújás után csapattársai és a drukkerek is megható pillanatok között köszöntek el tőle. A DVSC így győzelemmel, a Magyar Kupa ezüstérmével és a bajnoki bronzéremmel zárta a 2025-26-os szezont, írja a DVSC kézilabda.hu. Sárga figyelmeztetés van érvényben, záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásokra is számíthatunk Debrecenben is, a környező településeken is. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 26-27 fok lehet a következő napokban, és a felhős idő ellenére magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 16 fok lehet a legkevesebb.
2: Köszönjük szépen, ezek voltak a 6 órási hírek. Na még egy óráska kívánság műsor, a következő 60 perc is az önöké, a 3933-1046-ra kérem az SMS és Viber üzeneteket, de ha tehetik, akkor inkább hívjanak, hogy halljuk is egymást, az 500-540-re kell csörögni. Például, haló!
3: Hello, János vagyok, és szeretném kérni a Bros Ben Virábi című számot a játszínnak küldeném. Szép napot és jó pihenést kívánok neki.
2: Reméljük célba ért az üzenet, jön mellé a dal is nem sokára. Előtte egy magyar klasszikus az Eddától, az Éjjel érkezem, ez a dal ma Gittának érkezik. A Kiwi második óráját pedig David Guetta, Teddy Swims és Tonsendai közös dal nyitja, Gun Gun Gun, Roland küldi mindenkinek, aki szereti.

0: zenét szólt már?
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: 5-től 7-ig minden este kívánság műsor a Best FM-en. Most is itt vagyunk a sűrűjében. Kinek mit játszhatok, kinek szeretnének üzenni, írják meg 30 933 104 6, ezzel SMS és Viber számunk, vagy a másik megoldást a csörögnek.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Valéria kérésére jön majd a halott pénz és a szétszeretlek. A kislányának szeretnék küldeni ezt a dalt. Előtte Kata írja, hogy sziasztok, Lorintól a Eufóriát szeretném kérni. Adrinak, a tesómnak szóljon azzal az üzenettel, hogy nagyon várjuk a hétvégén. És előtte mit fogunk meghallgatni? Szia!
2: Szia, vagyok, én Imre vagyok. A Fehér Tiszán gyerek kislány jókor, amit le tudnád adni?
0: Kinek szóljon?
2: Elsősorban nektek, Gyuzsinak, Erzsikének, meg mindenkinek, aki szereti.

0: halott pénz és a szétszelett lelk, mi pedig szétkívánság műsorozunk még a következő fél órát.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
0: Vagy lehet írni is.
1: SMS és Viber számunk 30-933-1046.
0: Este hétig megy a buli itt nálunk ma is. Edit kérésére nem sokára jön az Air Supply és az All Out of Love, viszont előtte is van még itt egy kérés, ugye? Haló?
3: Sziasztok, Ildikó vagyok. Férjednek szeretnék egy számot kérni. Egy jó azt, hogy mindig megbocsát.
0: És mit üzensz a férjednek?
3: Szeretem.

0: Ez itt a Best FM a mai kívánság műsorral. Este hétig önök válogatják a zenéket. Ujjajjaj, elfogyott az időnk egyébként elég szépen, már csak 20 percünk van, úgyhogy siessünk a kérésekkel. Például, sziasztok, Zoli vagyok, szeretném megköszönni mindenkinek, aki tegnap felköszöntött születésnapom alkalmából. Isten éltessen téged, és küldöm minden ismerősömnek az Opusztra Life is Live-ot, köszönöm szépen. Boldog szülinapot neked, nem sokára itt a dalod. Előtte viszont megengedsz egy másik kérést, haló?
1: Sziasztok! Dr. Béres új számát szeretném kérni tőletek.
0: Oké, rendben van. Ez a Ugye nem bántad meg, ez a címe. Kinek szól?
1: Egyrészt nagy pont szeretem ezt a számot, meg küldöm mindenkinek.
0: Rendben van. Mindenki is hallgassa szeretettel. Köszönöm szépen.
1: Sziasztok!
0: Hello! Dr. Béres és Verév Tomi. És az Ugye nem bántad meg. Most a Bestán. It

0: a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és a mai kívánság műsor. Hát utolsó másodperceiben vagyunk. Ádám írja például, hogy szia, a Csini babát szeretném kérni Anitának, mivel van a névnapja Németországban. Üzenem, hogy szeretem. Isten éltesse őt, sok boldogságot neki. Kis Kevin és a Csini baba mindjárt. De előtte még valamit megbeszélnünk a következő telefonálónkkal is. Haló?
1: Sziasztok, Koferetné, Gizike vagyok. Lányomnak ma van a nevenapja és a születésnapja is.
0: Minden egyben?
1: Igen, minden egyben.
0: Ó, de szerencsés.
1: Ez nem mi hoztuk így össze.
0: Hát, ha nem, hát akkor ki? Hát ti adtátok neked.
1: Akik csinálták a naptárt, ők hozták így össze, mert még később lett az Anita név betéve. És itt igaz születésnapjára.
0: Hát van még az egy pár Anita nap a naptárban szerintem.
1: Én nem tudok róla.
0: Nincs másik? Na várjál, most már csak azért. Csak azért.
1: Az egyet tudom.
0: Most már csak azért is elkeresek neked, várjál. Anita okay. Névnap. Azt mondja, hogy július 26-án is van egy Anita névnap.
1: Hát az az Anna, nem?
0: Jó, de Anna és Anita.
1: Igen, igen, de az inkább Anna. Jó, nem figyeltük, mi ilyenkor tartjuk.
0: Ez már így van, kész.
1: Ez már így van, kettő az egyből, az kész.
0: Na mit küldjünk neki?
1: Anyám mondta. Te meg mondod, hogy kik éneklik.
0: A Follow the Flow.
1: Akkor őket kérem neki.
0: Jó, és akkor mit üzenünk? Anitának, hát, szegénynek.
1: És még nagyon-nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok neki az életbe. És már jövőre ötössel fog kezdődni, csak ennyit.
0: De boldog lesz, hogy ezt hogy arra emlékeztetjük még külön. Jó van, éljen az ünnepet. Boldog mindent neki. Köszi.
1: Átadom, mert hallgatja.
0: Szia-szia. Hát akkor ez a két kérés zárja a mai kívánság műsort. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Nagyon jó dalokat kértek, csak sajnos elfogyott már az időnk, de holnap folytatjuk. Ciao.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

0: Miskolc-Debrecen vasútvonal szakaszait is kiemelten érinti a nagyszabású vasúti felújítási program. Intenzív rendőri jelenlét Polgáron, a védelmi napon. Marad a Lokiban Dzsudzsák Balázs. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nagyszabású vasúti felújítási programot indít a MÁV, amely kiemelten érinti a Miskolc-Debrecen vasútvonal szakaszait is. Számolt be róla a HAON. A beruházások célja a vasúti pálya állapotának javítása, valamint a menetidők kiszámíthatóbbá, megbízhatóbbá tétele. A társaság közlése szerint több szakaszon is előregedett a pálya, ezért elengedhetetlenné vált a korszerűsítés. A felújítások előkészítése már megkezdődött, a kivitelezés pedig több ütem zajlik majd. A munkálatok ideje alatt egyes járatok menetrendje módosulhat, ezért az utasoknak hosszabb eljutási idővel és változásokkal kell számolniuk. Intenzív rendőri jelenlét, látványos bemutatók Polgáron a védelmi napon. Az eseményt június 5-én rendezik Polgár sportpályáján, ahol a biztonság és a hivatásos szervek munkájának bemutatása kerül a középpontba. A rendezvényen a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat munkáját is közelebbről megismerhetik a látogatók. Jármű és eszközbemutatók, valamint rendőrségi kutyás program is színesíti a délelőttöt. Emellett a fiatalok számára kerékpáros kresszversenyt is szerveznek, ahol játékos formában tesztelhetik a közlekedési tudásukat, de futóversenyen is rajthoz lehet állni. A programot a Hajdúnánási Rendőrkapitányság és Polgár Önkormányzata közösen szervezi, írja a haon.hu. Házhoz menő üveghulladékgyűjtés lesz június 6-án, szombaton Hajdúböszörményben. A gyűjtést korábban meghirdették a hulladéknaptárban is, a település közösségi oldalán azt írják. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy legkésőbb reggel 5 óráig helyezzék ki a közterületre jól látható és biztonságos helyre a hulladékot. A közleményben az is olvasható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan Bodaszülőn, Hajdúviden és Pródon nem lesz házhoz menő üveghulladékgyűjtés. Marad a Lokiban Dzsudzsák Balázs, a DVSC csapatkapitánya az M1-nek megerősítette, megszületett a döntése a folytatásról, már csak a hivatalos bejelentés hiányzik. A válogatottsági rekorder szerint nem volt kérdés a maradás, mert továbbra is élvezi a futballt és szeretné minél tovább segíteni a klubot. Dzsudzsák úgy fogalmazott, a sikeres szezon és a sok pozitív élmény után még nehezebb lenne búcsút mondani a pályának. Sárga figyelmeztetés van érvényben, záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásokra is számíthatunk Debrecenben is, a környező településeken is. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 26-27 fok lehet a következő napokban, és a felhős idő ellenére magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 16 fok lehet a legkevesebb.

0: korszerűbb lett a gyermekellátás Debrecenben, idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Továbbra is számíthatunk csapadékra. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megnyíltak a tűzoltóságok gyermeknap alkalmából, Hajdú-Bihar vármegye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságai is fogadták a látogatókat a nyitott szertárkapuk rendezvény keretében, közölte a vármegyei katasztrófavédelem. A debreceni tűzoltók próbariasztások mellett füstsátorral és habpartival fogadták a gyerekeket. A hajdúszoboszlói laktanyában a tömlőgurítást is megtanulhatták az érdeklődők. A gyerekek beülhettek a gépjármű fecskendőbe, a magasból mentő létraszerre és a tűzoltó darúra. A tűzoltók mindennapjaiba való betekintés nem csak a legkisebbeknek, hanem a felnőtteknek is izgalmas programot ígért. Új MR-készüléket adtak át a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. A fejlesztéssel teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere, így az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR-vizsgálati helyben elérhető. A szakemberek szerint az új berendezés gyorsabb, pontosabb diagnózist tesz lehetővé, közölte rádiónkkal az Unideb. Megkezdődött hétfőn a Hajdú-Böszörményi ivóvízhálózat mosatása, valamint a víztornyok fertőtlenítése Hajdú-Böszörmény, Hajdú-Vid és Bodaszőlő település részeken. Erről ír közösségi oldalán Hajdú-Böszörmény városa. A munkálatok várhatóan június 5-éig tartanak. A munkálatok ideje alatt kérik a lakosság türelmét, megértését. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rejvíz valósághű szimulációk során bizonyították, a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta a Best FM-nek Sípos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat nemzetközi viszonylatban, hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk. A csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben, záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásokra is számíthatunk Debrecenben is, a környező településeken is. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 26-27 fok lehet a következő napokban, és a felhős idő ellenére magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 16 fok lehet a legkevesebb.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

komolyan. Okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

ébeszt, hogy látsz, szagos érzelkel fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Sziasztok, én Ricsi P vagyok.
3: Én pedig Kuka MC, mi ketten együtt vagyunk. Az Animal Cannibals.
2: Ide egyszerre ment.
4: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
0: Best FM.

0: 450 gyermekszínjátszó érkezik Debrecenbe, megszépültek a debreceni bombázás áldozatainak sírjai. Hétvégéken sétáló utcává válik a Piac utca egy szakasza. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 450 gyermekszínjátszó érkezik Debrecenbe. A Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó jubileumi zárófesztiváljának a Vojtina Bábszínház adott hont június 5-én és 6-án. A tavaszi programsorozatban országszerte több mint 3500 diák vett részt 219 csoportban. A szakmai zsűri ajánlása alapján a legkiemelkedő produkciókat hívták meg a debreceni fesztiválra, ahol 30 csoport mutatkozhat be. A rendezvény nem verseny, hanem a közös alkotás és a tapasztalatcsere ünnepe. Az előadásokat szakmai beszélgetések is kísérik, a cél pedig a gyerekek kreativitásának, önkifejezésének és közösségi készségeinek fejlesztése, mutat rá a De Hír. Megszépültek a debreceni bombázás áldozatainak sírjai, a Megvárt András gépipari és informatikai technikum diákjai csatlakoztak a Honvédség országos hadi sírkarban tartó programjához. A fiatalok a Matasz-Hajdú Bihar vármegyei szervezetével együttműködve vettek részt a sírok rendbetételében. A kezdeményezés a debreceni bombázás áldozatainak emlékét is őrzi. Az 1944-es légitámadásban becslések szerint 1200-2000 civil és katona vesztette életét. A Megvárt iskola története is kapcsolódik a tragédiához, az intézmény egykori épületét is találat érte. Ekkor halt hősi halált Olá István tanár, aki két diákját próbálta megvédeni a bombázás során, írja a közösségi oldalán Széles Diana alpolgármester. Hétvégéken sétáló utcává válik a Piac utca egy szakasza Debrecenben. Július közepétől augusztus végéig hétvégenként autómentes övezetté alakítják a Piac utca egy újabb szakaszát Debrecen belvárosában. Péntek estétől vasárnap estig lezárják az autós forgalom elől, a Kossuth és Széchenyi utcák kereszteződésétől egészen az Arany János utcáig tartó részt, így ezen a szakaszon nem lehet majd behajtani. Pap László polgármester elmondása szerint a cél, hogy a belváros még élhetőbbé és vonzóbbá váljon a gyalogosok és a vendéglátóhelyek számára. A bevezetést részben az egyes villamos vonal felújítása miatt halasztották a nyár második felére, mivel addig pótlóbuszok segítik a közlekedést az érintett szakaszon. Győzelemmel zárta a szezont a DVSC Schaeffler. A debreceniek a kiesett Kozár Misleny otthonában az első félidőben még több hibával játszottak. Ennek ellenére a szünetre 7 gólos előnyt alakítottak ki, a második félidő pedig már igazi örömjátékot hozott a bronzérmes debreceniek számára. A találkozó egyben búcsú mérkőzés is volt Hornyák Dóra számára. A Loki ikonikus játékosát a debreceni szurkolók hatalmas tapssal ünnepelték, különösen a hajrá szerzett góljainál. A lefújás után csapattársai és a drukkerek is megható pillanatok között köszöntek el tőle. A DVSC így győzelemmel, a Magyar Kupa ezüstérmével és a bajnoki bronzéremmel zárta a 2025-26-os szezont, írja a DVSC kézilabda.hu. Sárga figyelmeztetés van érvényben, záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásokra is számíthatunk Debrecenben is, a környező településeken is. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 26-27 fok lehet a következő napokban, és a felhős idő ellenére magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 16 fok lehet a legkevesebb.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Hova mész?

0: Miskolc-Debrecen vasútvonal szakaszait is kiemelten érinti a nagyszabású vasúti felújítási program. Intenzív rendőri jelenlét Polgáron, a védelmi napon. Marad a Lokiban Dzsudzsák Balázs. Köszöntöm, íme a részletek. Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nagyszabású vasúti felújítási programot indít a MÁV, amely kiemelten érinti a Miskolc-Debrecen vasútvonal szakaszait is. Számolt be róla a HAON. A beruházások célja a vasúti pálya állapotának javítása, valamint a menetidők kiszámíthatóbbá, megbízhatóbbá tétele. A társaság közlése szerint több szakaszon is előregedett a pálya, ezért elengedhetetlenné vált a korszerűsítés. A felújítások előkészítése már megkezdődött, a kivitelezés pedig több ütem zajlik majd. A munkálatok ideje alatt egyes járatok menetrendje módosulhat, ezért az utasoknak hosszabb eljutási idővel és változásokkal kell számolniuk. Intenzív rendőri jelenlét, látványos bemutatók Polgáron a védelmi napon. Az eseményt június 5-én rendezik Polgár sportpályáján, ahol a biztonság és a hivatásos szervek munkájának bemutatása kerül a középpontba. A rendezvényen a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat munkáját is közelebbről megismerhetik a látogatók. Jármű és eszközbemutatók, valamint rendőrségi kutyás program is színesíti a délelőttöt. Emellett a fiatalok számára kerékpáros Kressz versenyt is szerveznek, ahol játékos formában tesztelhetik a közlekedési tudásukat, de futóversenyen is rajthoz lehet állni. A programot a Hajdúnánási Rendőrkapitányság és Polgár önkormányzata közösen szervezi, írja a haon.hu. Házhoz menő üveghulladékgyűjtés lesz június 6-án, szombaton Hajdúböszörményben. A gyűjtést korábban meghirdették a hulladéknaptárban is, a település közösségi oldalán azt írják. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy legkésőbb reggel 5 óráig helyezzék ki a közterületre jól látható és biztonságos helyre a hulladékot. A közleményben az is olvasható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan Bodaszülőn, Hajdúviden és Pródon nem lesz házhoz menő üveghulladékgyűjtés. Marad a Lokiban Dzsudzsák Balázs, a DVSC csapatkapitánya az M1-nek megerősítette, megszületett a döntés a folytatásról, már csak a hivatalos bejelentés hiányzik. A válogatottsági rekorder szerint nem volt kérdés a maradás, mert továbbra is élvezi a futballt és szeretné minél tovább segíteni a klubot. Dzsudzsák úgy fogalmazott, a sikeres szezon és a sok pozitív élmény után még nehezebb lenne búcsút mondani a pályának. Sárga figyelmeztetés van érvényben, záporra, zivatarra, sőt felhőszakadásokra is számíthatunk Debrecenben is, a környező településeken is. A meteorológusok jelzése szerint legtöbb 26-27 fok lehet a következő napokban, és a felhős idő ellenére magas lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 16 fok lehet a legkevesebb.

0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Ugye tudod, hogy az emberek mind ugyanazt a befejezést kapják? Csak az ideák élnek örökké. Egy húsvér ember korántsem.
2: Tudom, de én olyan akarok lenni, aki csinál valamit. Nem valami, amit csináltak. Engedélyt adsz rá, hogy ember legyek?
1: Nincs szükséged az engedélyemre.
2: De hát te alkottál, nincs hatalmad fölöttem.
1: Ugyanannyi hatalmam van csak fölötted, mint a saját lányom fölött. Róla kaptad a nevedet, Barbara, és neked ugyanúgy a legjobbakat kívántam, ahogy neki is. Mi anyák a lányaink háta mögött állunk, hogy visszanézve lássák, milyen messzire jutottak. Fogd meg a kezem, és most hunyd be a szemed.
0: Egy filmzene most
3: a Best FM-en.
1: Most érezz.